Látnád, amit én. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A kaposvári központi ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormánya blokkokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, erről vasárnap késő este számolt be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint hazánkban nincs ismert fertőzött, és nem történt olyan kontaktus sem, amely hazai terjedést jelezne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hantavírus ritka fertőzés. Magyarországon évente általában néhány esetet regisztrálnak. A vírus többnyire rágcsálókról terjed, fertőzött ürülékkel vagy por belélegzésével, és jellemzően nem emberről emberre terjed.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: rögtönzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen, igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad, várj, az...
1: Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: élet van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és már te sem leszel más, nekem te vagy a krás.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripple-Rónai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripple-Rónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Bonc Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a Kötél Egyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a Kötél Egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Kelemen Kabádban.
3: Hallgassátok a Rádió Mostot most is.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Tarácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csak nem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengerre néző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. A megmérettetésen 25 városban és település részen futottak egyszerre egy napon át. Kaposváron a résztvevők szombaton a Cseri Parkban gyűjtötték a kilométereket. A kezdeményezés lényege, hogy az a helyszín nyer, ahol a legtöbb kilométert futják és gyalogolják a résztvevők. Kaposvár 2024-ben megnyerte a versenyt, idén pedig 8. lett a 25 helyszín közül 3359 kilométeres teljesítménnyel. A futókörök napját idén Dabas nyerte, ahol összesen 10.897 kilométert futottak a résztvevők. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a kötélegyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélegyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtön udvarán. A kerítésen átdobott burkonyákból összesen 10 SIM-kártya nélküli készülék került elő. A büntetés végrehajtás közlése szerint a hozzátartozók továbbra is különféle módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe. Idén eddig 167 esetben találtak illegális telekommunikációs eszközt a hazai börtönökben. A mostani ügyben szabálysértési eljárás indult ismeretlen tettes ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Kedden változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor zivatar is előfordulhat. Napközben 22 fok lesz a csúcsérték kedden.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti, mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a...
2: Gidák!
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Sikidám!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripoll-Rónai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripoll-Rónai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. 150 millió forintért kelt el Vasari János a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengernéző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a kötélegyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélegyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban. Történelmi sikert ért el a kaposvári fúvós zenekar. A hétvégi minősítő hangversenyen a zsűri a vártnál magasabb kategóriába sorolta az egyesületet, amely végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott. A szakmai bizottság hosszasan méltatta a zenekar teljesítményét, Kerekes Béla karmester munkáját, valamint a kaposvári Liszt Ferenc zeneiskola szakmai színvonalát. Az eredmény minden idők legmagasabb elismerése a zeneiskola történetében. Folyamatos ellenőrzést és következetes szankcionálást sürgetett a felelőtlen kutyatartókkal szemben a kutyatár vezetője. Boncz Edit a napokban Szita Károly polgármesterrel egyeztetett, és elmondta, hogy jelenleg 189 kutyáról gondoskodnak a menhelyükön, és bár csökkent a telep terheltsége, továbbra is komoly problémát jelent a felelőtlen állattartás és az oltások elmulasztása. Kaposvár önkormányzata idén 20 millió forinttal támogatja az egyesület működését.
0: Időjárás jelentés.
1: Változóan gomoly felhős idő várható ma több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. Kora reggel 9-10 fokot mérhetünk, napközben pedig 22 fok lesz a csúcsérték. A hét második felében visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Kellemes napkezdést kívánok mindenkinek. 6 perccel 6 óra után, ezután május 19-én, ismét egy keddi napon, ami megint csak napsütéssel indul. Nincs felhő felettünk, kissé párás a levegő, a városban 10 fok van, azon kívül olyan 7-8 fokot lehet mérni. Szép tavaszi napunk lesz, de kívánom, hogy ne csak az időjárás miatt legyen az, hanem minden más szempontból is alakuljanak a legjobban a dolgaitok. Meghatározó lehet tényleg, hogy hogy kezdünk egy adott napot, bár azért egy kusza reggel után is kisimulhatnak a dolgok, és végül zárhatunk egy csuda jó napot is, de most fókuszáljunk tényleg a reggelünkre, ami tele lesz ismét jobbnál jobb dalokkal, ha maradtok itt a 91.2-n. Nagy Bog és Des párosa jön mindjárt a Jó leszek újra című dalukkal, de előbb még Elok és Eva Max közösét hallgatjuk, ez a Car Keys.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 19-e van, ezen a keddi napon köszöntjük az Ivókat és a Milánokat, de a Buda, Dukász és Vulkán nevet viselőket is. Az Ivó egy germán szláv eredetű név, a jelentése tiszafa, a miláni szlávból érkezett hozzánk, kedves jelentésű. A Buda egy régi magyar személynév, Attila fejedelem öccsének neve volt a monda szerint, keresztnévként a 19. században újították fel, s a Vulkán sem egy mai ötletből vált keresztnévvé, hiszen már a 90-es években is adható volt, latin eredetű, a jelentése pedig tűz, illetve láng. Vidám napot az ünneplőknek, szülinaposoknak és évfordulóknak. Tudósoknak is.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2.

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Ma már egyáltalán nem szokatlan, bár nem egészséges, hogy az ember ébredés után a telefonjáért nyúl, és elkezdi a hírfolyamokat böngészni. Én nem azt mondom, hogy ezt így tegyétek meg, de érdemes ránézni a kaposvármost.hu-ra már napkezdéskor is, illetve később is, hiszen folyamatosan frissül az oldal. Most, amiről lehet olvasni, az például az, hogy rekord létszám volt a Matek Cross Run versenyén a hétvégén. Extrém kihívások elé néztek a résztvevők. Aztán exkluzív fotókból nyílt kiállítás a kormányhivatal galériájában. A békefenntartók misszióink készültek ezek a képek. Emléktáblát avattak tegnap délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán. És folyamatos ellenőrzést, valamint következetes szankcionálást kért Kaposvártól a kutyatár vezetője. A részleteket olvassátok el a kaposvármost.hu-n. Sok minden másról is van szó, hogy mennyit kereshetnek a diákok idén-nyáron átlagosan, hogy hogyan adhatják le a kaposvári társasházakban élők a használt sütőolajat, és hogy hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira. Ne maradjatok le a város híreiről, böngészétek rendszeresen a kaposvármost.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Reklám.
1: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A rádió most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött, kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bióüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A kaposvári központi ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt. Erről vasárnap késő este számolt be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint hazánkban nincs ismert fertőzött, és nem történt olyan kontaktus sem, amely hazai terjedést jelezne. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hantavírus ritka fertőzés. Magyarországon évente általában néhány esetet regisztrálnak. A vírus többnyire rákcsálókról terjed, fertőzött ürülékkel vagy porbelélegzésével, és jellemzően nem emberről emberre terjed. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtön udvarán. A kerítésen átdobott burgonyákból összesen 10 SIM-kártya nélküli készülék került elő. A büntetés végrehajtás közlése szerint a hozzátartozók továbbra is különféle módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe. Idén eddig 167 esetben találtak illegális telekommunikációs eszközt a hazai börtönökben. A mostani ügyben szabálysértési eljárás indult ismeretlen tettes ellen.
0: Időjárás jelentés.
2: Változóan gomoly felhős idő várható ma több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. Kora reggel 9-10 fokot mérhetünk, napközben pedig 22 fok lesz a csúcsérték. A hét második felében visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Szép reggelünk van, ugye mosolyogtok ti is 4 perccel fél hét után, vagy nem annyira őszinte az örömötök a korai kelés miatt? Kitartást ehhez a naphoz, május 19-éhez, sok sikert kívánok, és rengeteg nevetést, jó kedvet. A reggelünk derűs, csak kevés felhő van az égen, egy picit párás a levegő, de nincs hideg, és kellemesen meleg lesz a délutánunk is, a hosszú hétvégénk viszont már nyári meleget hoz. Ez tartsa bennetek a lelket, meg a mi jó kis zenei válogatásunk. Mindjárt a Pet Shop Boys-szal folytatjuk, de előbb itt van Pink is.

0: Adjuk majd, a belépés szintén ingyenes. Csütörtökön Fábri Sándor érkezik Kaposvárra, a Hotel Dorottyában este 7 órakor kezdődik majd önálló estje. A Kultik moziba pedig csütörtökön érkezik majd hivatalosan is a Mandalori és a Grogu című film, valamint az Utazó című horror. Bár már szerdán tartanak premier előtti vetítést a Mandalori és Groguból, este 8-kor például 3D-ben. Pénteken családi nap lesz a Liszt Ferenc Zeneiskolában délután 2 órától, szeretettel várnak kicsiket és nagyokat este 6:30-ig, mini koncertekkel, zenei vetélkedőkkel, aszfaltrajzolási lehetőséggel, de lesz kézműves foglalkozás és lufi hajtogatás is. Szombaton Get Funky Partyt tartanak a Cornerben. A rezidens Lengyel Tóthi János lesz. Május 24-én rendezik meg a Nekem a Deseda családi napot a Deseda partján a büféknél. Interaktív bábelőadással, Sarkadi Kis Jánossal, de jön Roli Bohóc és Gavallér Gyula is, emellett pedig kísérő programokon lehet részt venni a család minden tagjának.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Az Ivó és Milán nevet viselők névnapja minden évben május 19-én van, 2026-ban ez egy keddi napra esett. 1536-ban ezen a napon végezték ki Boleyn Anna angol királynét a londoni Towerben. 133 éve született Bajor Gizi Kossuth-díjas színésznő, és 1901-ben Vasari Piri színésznő, filmszínésznő. 86 éves lett ma Novotny Zoltán újságíró, sportújságíró, 1966 óta sportriporter. 68 éves lenne ma Bubik István Jászai Mari díjas színművész. 64 lett Kerekes József Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész, Jim Carrey magyar hangja. Oroszlán Szonya színésznő, énekesnő 49. szülinapját tartja, de ünnepe Kovács Áron műsorvezető és Natalia Oreiro urugvái színésznő a Vadangyal főszereplője. Ő 49 éves lett, valamint Sam Smith az angol énekes és Marshmello az amerikai DJ, ők egyidősek, 34. szülinapjukat tartják. És a 72-et a Melbourne-ben született Phil Rudd ausztrál dobos, az AC/DC tagja. Highway to Hell című dalukkal folytatjuk.
0: Ez volt a kalendárium. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripoll-Dunai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripoll-Dunai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. A társasházakban élők számára is egyszerűen megoldott a használt sütőolaj leadása Kaposváron. A KHG közlése szerint a városban csaknem 400 intelligens gyűjtőedény működik, amelyekben a lakók az otthon összegyűjtött kihűlt sütőolajat helyezhetik el. Az elektronikus rendszer figyeli a tárolók telítettségét, így az ürítés szükség szerint történik. A begyűjtött olajat újrahasznosítják, bioüzemanyag készül belőle, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést. 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengerre néző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval. A megszokottnál tovább lesz nyitva a NAV ügyfélszolgálata kedden az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A Kaposvári Központi Ügyfélszolgálat reggel 8:30-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablokokban működő NAV-pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Új egyedi fejlesztésű Unimog mentőjárművel bővült a kötélegyesület. A speciális gépjármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Kiemelkedő terepjáró képessége révén pedig nehezen megközelíthető helyszíneken is bevethető. Az ünnepélyes bemutatón Bodó László, a kötélegyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem egy egyszerű autó, mert ha kell, tüzet oltanak vele, de ami még fontosabb, oda is tudnak menni vele a tűzhöz. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a hivatásos tűzoltók és a kötelesek közösen teremtenek biztonságot a városban.
0: Időjárás jelentés.
4: Változóan gomoly felhős idő várható ma több-kevesebb napsütéssel. Helyenként a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. Kora reggel 9-10 fokot mérhetünk, napközben pedig 22 fok lesz a csúcsérték. A hét második felében visszatér a nyugodt napos idő, és a hétvégén már 25-26 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: Jelen esetben május 19-ére kell késznek lennünk. Üdvözlök mindenkit 5 perccel 7 óra után. Jó reggelt! A keddi nap különlegessége mindig az, hogy még messze a hétvége, de már túl vagyunk a hétfő sokján, tehát van rutinunk a túléléshez. Viszont ha úgy érzitek, nem lesz egyszerű túlélni ezt a napot, akkor a cél legyen csak az, okosan nézni, határozottan bólogatni és időben inni a kávét. Na meghallgassátok itt a 91.2-n a legjobb slágereket. Újdonságunk is van a Papa Roach-tól, See You in Hell című. Ezt akár lehet énekelni a munkatársaknak is, de legyünk azért sokkal pozitívabbak, és már is jöjjön egy klasszikus Crystal Waters-től 1994-ből. 70-32-32-355 SMS, Viber is telefonszámunk működik, keressetek bennünket és küldjetek a közlekedési infókat is.

0: 80-as évek végét idéztük fel Szabrinával itt a Rádió Moston. 3 perccel múlt el 4:08. Szép reggelt, különleges keddet kívánok mindenkinek. Ilyenkor többen már megengedik maguknak, hogy álmodoznak a hétvégéről, mások csak diszkréten számolják, mennyi van még hátra. Mivel ez egy különleges hétvége lesz, hosszú hétvége Pünkösnek köszönhetően, szerintem már el lehet kezdeni tervezgetni, hogy hol és mivel töltitek majd az időtöket. A Dese Dató partja jó időben sokakat vonz, és most egy családi program kavalkáddal is várnak mindenkit a Nekem a Deseda szervezésében. Egész nap lesz gyerekműsor, zene és különleges gasztronómiai kínálat. 11 órakor indul majd az esemény Sarkadi Kis János interaktív bábelőadásával, amelyben a három kismalac története elevenedik meg, sok-sok nevetéssel és közös játékkal. Délután 1 órától Roli Boholc gondoskodik aztán a hangulatról, és 3 órától Gavallér Gyula szórakoztatja a közönséget zenés műsorával. A gyerekeket egész délután várják Csillám Tetkóval például, dél és 4 óra között, pontosabban arcfestéssel és különleges lufi hajtogatással. Pünkös vasárnap tehát így szórakozhat az egész család a Desi partján. Közben pedig el lehet sétálni például a Fekete István látogató központhoz is, ahol már vízen van a kis hajó, és lehet tenni egy kört azzal is a tavon, mert csuda jó idő lesz.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Napra

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
3: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
6: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a kormányhivatal galériában. 65-ször riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Jó reggelt kívánok! 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a Somogy vármegyei kormányhivatal galériában hétfőn. A tárlaton Koncsek Barna főhadnagy felvételei láthatók, amelyek koszovói és boszniai békefenntartó missziók során készültek. A fotók a katonák mindennapjait, kiképzéseit és hivatalos eseményeit mutatják be. A főhadnagy a missziók vezető fotográfusaként dolgozott. 65-ször riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Egy tűzeset mellett 64 műszaki mentéshez vonultak az egységek. A legtöbb esetet a viharos időjárás okozta. 54 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Több településen és útra dőlt fák akadályozták a közlekedést, sőt volt, ahol vasúti sínekre zuhant fa. Emellett három közúti balesetnél is a tűzoltók segítettek, ezek közül az egyiknél Nagyatád és Somogyszob között egy nyerges vontató és egy traktor ütközött össze. Várhatóan jövő hét kedden ül össze először az új összetételű országgyűlés, jelentette be Magyar Péter a hétfői kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök azt mondta, a kormány több jogszabályjavaslatot is benyújt majd, köztük azt, mivel csökkentenik az országgyűlési képviselők, miniszterek és államtitkárok fizetését. Emellett alaptörvénymódosításokat is terveznek, például a miniszterelnöki ciklusokra vonatkozóan. Vizsgálatot indít a kormány a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés miatt. Az Ausztriából érkező szennyezett kőzuzalék legalább három megyében több száz helyszínen jelenhetett meg. A kormány tárca közé munkacsoportot hoz létre az érintett területek feltárására és a szükséges egészségügyi, valamint környezetvédelmi intézkedések összehangolására. Emellett a teljes felelősségi láncolatot is kivizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
7: Kellemes májusi időjárás várható ma, de labilis lesz a légkör. A napos időszakok mellett olykor megnövekedhet a felhőzet, de záporzivatar csak néhol fordulhat elő a megyében. Reggel 11-12 fokot mérhetünk, nappal pedig 20-22 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész! Hogy ön is legyen a napra kész!
8: 4 perc elmúlt ez 7:30, jó reggelt, és vidám napot kívánok május 19-ére mindenkinek, sőt a reggel is legyen mosolygós. Gondolom most már fejben megvan, hogy hogy alakul a nap, bár azt is el tudom képzelni, sokan azt se tudják, hol a fejük. De a szemetek legyen azért az utakon, vigyázzatok magatokra, óvatosan járjatok a városban, bármivel is közlekedtek, az Euro 6x6 taxitól mindjárt. Megkérdezem, hogy mi a helyzet Kaposvár útjaim, de várom tőletek is az infokat, 70 32 32 355. Gétszel folytatjuk, ez a Spirit in the Sky.

0: Közlekedési információk.
1: Ma is beszerezzük az infókat az Euró 6x6 taxitól.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szia!
2: Elkészültem.
1: Oké, mi újság? Mit lehet tudni?
2: Elég élénk forgalom van ahhoz képest, hogy keddi napot írjuk. Mondom itt a közelben, mert itt vagyok a kórház környékén. A Talján Gyulában is elég élénk forgalom van. A Bajcsitól a Németh István fasorig, illetve még utána is van a Talján Gyulá 19 körül egy építkezés. Az útnak a bal oldala az teljesen le van zárva egy ilyen 30 méteres szakaszon. Ott néha az építkezés miatt hoznak árut, illetve jön a betonos autó, akkor egy kis türelmet azért az autósoktól biztos fognak kérni ott a nap folyamán. Illetve, hogyha itt a közelben vagyunk már a Damjanics utcába, a Damjanics és a Talján sarkától a gépészig fel van túrva jobb és bal oldalt, azt még nem sikerült megfejtenem, hogy milyen okból, de dolgoznak, az biztos, mert vannak a sárga ruhás emberkék is. Az iskolákat mondanám még, a Zrínyit, Gyakorlót, Toldit, Kodály a főutcán, Anna utca a főutca oldaláról is minket viszik a gyermekeket a suliba a szülők. Ez napi program és egy napi fél óra maximum, ami zavarhatja az autós közlekedést. Egyelőre a biciklisek, illetve a rolleresek azok még nem évettek teljesen, úgyhogy azokkal még csak elvétve találkozunk. A lámpák azok az egész városban működnek. Hál' Istennek nincs olyan kis baleset, illetve nem is olyan kicsi, mint ahogy tegnap mondtam, ahogy a Füredi úton volt. Az elég hosszú ideig tartott a helyszínelés, illetve az autó elszállítása, amikor a busz és a kis autó találkozott. Ez a mai napon nincs, hál' Istennek. Van a két felüljárónk, az egyik, ami a Szigetvári bejárónál van, az körülbelül a feléig foglalt, és úgy lehet haladni rajta, hogy a kontrási lámpa engedi, illetve van a uszoda sétány. Jövünk alulról, az uszodától, illetve a másik irányból is, az a kettő út az betölti most ezt a felüljárót, illetve a Hársfa utca is. Ez okból lassan, de azért biztosan közlekedhető.
1: Rendben, köszönjük szépen akkor az infókat. Reméljük nem is lesz baleset majd a nap folyamán, de ha bármi...
2: Az reméljük nem lesz.
1: Fontosat jó. Esetleg megosztanál velünk, akkor várjuk. Köszönöm jó, szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Szia, szép napot.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat.
3: Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Napra Kész.

0: A Deep Dish zenélt nekünk, Flashdance című slágerüket hallgattuk a rádió moston. Szép napot kívánok május 19-ére mindenkinek, külön az ünneplőknek. Tegnap világszerte a múzeumokat ünnepeltük május 18-án, a múzeumi világnap volt. A cél pedig természetesen az, hogy ráirányítsák a figyelmet a múzeumok fontosságára, amik a társadalom fejlődésének és a kultúrák közötti párbeszédnek az alappillérei. Nem csak tárgyakat őriz egy múzeum, hanem kulturális hidat épít a generációk között. Szerintem ti is tapasztaltátok már, hogyha együtt ment el a család, de akár a barátok is, beindultak a beszélgetések. A múzeumokban található kincsekről szülők, nagyszülők, gyerekek, vagy akár pedagógusok és diákjai közösen beszélgetnek. A Riprónai Múzeum pedig az a hely, ahogy mondják ők, ahol a múlt tapasztalata inspirálja a jelen gondolkodóit. A múzeumi világnap alkalmából jó hír, hogy ma a Riprónai Múzeum kiállításai ingyenesen látogathatóak. Ez egy remek délutáni program lehet a családdal, de akár a barátokkal. Kicsiknek és nagyoknak is tanulságos lehet, használjátok ki az alkalmat. Sok esetben tudom, hogy nem éppen kedd délutára jut az ember eszébe az, hogy ellátogasson egy múzeumba, főleg nem ott, ahol él. Pedig jó ötlet. Így az is, hogyha meghallgatjátok délután a Riprónai Múzeumban a Múzeumi Esték programsorozat keretében 17:30-kor kezdődő előadást. A címe Kiszáradó tájaink, okok és megoldások. Az előadó pedig Réder Ferenc okleveles biológus, fejlesztéspolitikai szaktanácsadó lesz, aki arról mesél majd, hogy milyen lehetőségei vannak Magyarországnak a vizek helyben tartására és a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. Az est során szó lesz a vízhiány egyre érzékelhetőbb következményeiről, a természetes vízmegtartás jelentőségéről, valamint azokról a megoldásokról, amelyek hosszú távon segíthetik a táj és a mezőgazdaság alkalmazkodását. Az előadás biztos, hogy a környezetvédelem és a fenntarthatóság iránt érdeklődő izgalmas témát kínál. Legyetek ott, a belépés ingyenes.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napraket.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A tavaszban az a csodás, hogy szinte hétről hétre megjelennek új, friss finomságok a kaposvári nagypiac kínálatában is. Az új burgonya kilója 650 forint, az új sárgarépái 500 forint. Főzőtököt 550 forint per kilogrammos áron szerezhetünk be, gálaalmát kilónként 899 forintért, őszi barackot viszont 2800 forintért szerezhetünk be. Ugyanakkor az eper kilója már 2000 forintért is megtalálható a kaposvári nagypiacon, és cseresznyét is kínálnak, 3500 forint ennek még kilója. Ami a húspultot illeti, sertés császárvég 1299 forint per kiló, sertés papszelet 2399 forint, bőrös császárszél 1999 forint, és csirke egészcomb 895 forint per kilogrammos áron vásárolható. De fontos még tudni valamit a hónap végéről. A kaposvári nagypiacon gyereknap lesz május 30-án reggel 8 és dél között. Pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel várják a kicsiket. Még ingyen vattacukor is lesz a készlet erejéig. Május 31-én pedig ismét akciós könyvvásárt tartanak a kaposvári nagypiacon.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda. Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marász Plusznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcsereped egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
5: Füredi út és Raktár utca.
4: Várnak a palánták.
6: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
7: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: A németországi politika Európára gyakorolt hatásáról lesz szó ma az MCC előadásán. Életű szituációs képzésen vettek részt rendésztechnikus diákok. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mit érdemes tudni a németországi politikáról a 90-es évektől napjainkig? Melyek a legégetőbb kérdések ma a Bundestagban, és milyen hatással vannak az ott születő döntések Európa jövőjére? Ezekre a kérdésekre ad választ az MCC mai előadásán professzor dr. Hans Christoph Kraus, a Passaui Egyetem Bölcsészet és Kultúrtudományi Karának professzora. Az ingyenes előadás német nyelven zajlik majd ma délután 5 órától az Agora 4. emeletén, de tolmácskészüléket biztosítanak a szervezők. Bővebb információt az MCC Kaposvár Facebook oldalon találnak. Élethű szituációs képzésen vettek részt rendészeti technikusnak tanuló diákok a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság kiképzőházában. A Tabi Rudnai Gyula szakképzőiskola és a gépész tanulói külön-külön egy-egy napot tölthettek el a rendőrség taktikai házában. A program során először elméleti felkészítést kaptak, majd megtekinthettek egy rendőri intézkedési bemutatót, ahol egy ellenszegülő férfival szembeni fellépést modelleztek. Ezután a diákok maguk is kipróbálhatták az intézkedési helyzeteket a gyakorlatban. Visszavonul a magyar férfi kosárlabda válogatottól Vojvoda Dávid, az Alba Fehérvár játékosa. A 35 éves kaposvári születésű kosaras 17 éven át szerepelt a nemzeti csapatban, 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon is részt vett. Vojvoda azt mondta, nehéz döntést hozott, de 20 év után lezárja ezt a fejezetet, és a jövőben a klub karrierjére koncentrál. Beszámolót készít a 2026-os költségvetés valós helyzetéről a pénzügyminiszter, jelentette be Köbül Anita kormány szóvivő a hétfői kormányülés után. A tájékoztatás szerint Kármán Andrásnak azt is át kell tekintenie, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet miatt mely területeken lehet szükséges módosításokra a büdzsében. A kormány célja, hogy a költségvetés valós adatokon alapuljon és biztosítsa az ország pénzügyi stabilitását. Megszüntetni a vármegyei rendszert a kormány, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint középtávon átalakítják a teljes kormányhivatali rendszert, a vármegyék megszűnnek és több hatáskör a kormányhivataloktól szakmai szervezetekhez kerülnek át. Magyar Péter azt is közölte, hogy a jövőben a főispánok helyett politikától független közszolgák irányíthatják majd a területi közigazgatást. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtön udvarán. A kerítésen átdobott burgonyákból összesen 10 SIM-kártya nélküli készülék került elő. A büntetés végrehajtás közlése szerint a hozzátartozók továbbra is különféle módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe. Idén eddig 167 esetben találtak illegális telekommunikációs eszközt a hazai börtönökben. A mostani ügyben szabálysértési eljárás indult ismeretlen tettes ellen.
0: Időjárás jelentés.
10: Kellemes májusi időjárás várható ma, de labilis lesz a légkör. A napos időszakok mellett olykor megnövekedhet a felhőzet, de záporzivatar csak néhol fordulhat elő a megyében. Reggel 11-12 fokot mérhetünk, nappal pedig 20-22 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: Most már aztán mindenkinek késznek kell lennie arra is, hogy belevágjon a munkába, a feladatok elvégzésébe. A lendület pedig néha pusztán koffein és optimizmus kérdése. Mindkettőből adódjon elegendő számotokra, utóbbiból, az optimizmusból még több, mert abból a végtelen mennyiség sem káros az egészségre. Mint ahogy a jó zenék végtelensége sem, New Level Empire jön nem sokára, most pedig Jazz Green és Jack Jones közösen a One Touch cíművel.

0: A Rockset klasszikusa szólt a rádió moston Fading Like a Flower címmel. 4:09, jó munkát és sok erőt kívánok a mai elvégzendőkhöz. Bár még messzinek tűnik, de hamar eljön a hétvége, ráadásul a hosszú hétvége pünköst hétvégéje, ami aztán lehetőséget ad legalább egy alkalommal, hogy kiruccanjunk kicsit messzebbre is, ne csak itt Kaposváron és környékén pihenjünk, sőt, szerintem sokan még messzebbre is elmennek, de Siófokig érdemes mindenképpen eljutni, hiszen a pünkösdi szezonnyitót tartanak ott 3 napon keresztül, május 22-e és 25-e között a hajóállomáson a dísztéren. Pénteken például lesz este pokolgép koncert. Szombaton pedig már a délelőtti órákban megtartják a pünkösdi ünnepi felvonulást a Millennium Parkból a hajóállomásra. A nyár fővárosa kulcsátadásra is sor kerül, majd pedig rengeteg zenés műsor következik. Szombat este Szekeres Adrián ad koncertet, vasárnap délelőtt a Gyerkőcökre is gondolnak, mesementők gyerekkoncerttel, és az 50 felettiekre is, akiket élménytánccal várnak. Mondjuk délután is kicsik és nagyok ugyanígy remekül szórakozhatnak. Az esti első emelet koncerten is. Május 25-én hétfőn pedig családi egészség expó zajlik majd. Szintén számos fellépővel, gyermektáncházzal és még tombola sorsolással is. Emellett lesznek állandó programok szombat-vasárnap hétfőn, élményműhely és játszóház, kézműves foglalkozásokkal, na meg kézműves és gasztrovásár is lesz folyamatosan Siófokon a pünkösdi hosszú hétvégén. A rendezvény teljesen ingyenes.
1: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

0: Reklám.
1: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
2: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős buszra a munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
5: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett. Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Emléktáblát avattak Fésűs Éva egykori kaposvári otthonán. Változhat a vendégmunkások behozatalának szabályozása. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripoll-Dunai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripoll-Dunai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. Jövő héten dönt a kormány a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Magyar Péter miniszterelnök több tárcát is arra kért, hogy mérjék fel a harmadik országból érkező vendégmunkások munkavállalási engedélyeinek helyzetét. A cél, hogy a foglalkoztatás elsősorban a magyar munkaerőpiac érdekeit szolgálja. 87 éves korában meghalt Koszmovszki Edina, az 1956-os forradalom piros kabátos lányaként ismert résztvevője. Koszmovszki Edina 1956. október 23-án a Magyar Rádió előtt elsőként olvasta fel nyilvánosan a diákság 14 pontját, és részt vett a rádió vezetésével folytatott tárgyalásokon is. A forradalom leverése után Franciaországba emigrált. A 2000-es évektől rendszeresen járt haza, hogy fiataloknak beszéljen az 56-os eseményekről. Koszmovszki Edinát 2022-ben magyar érdemrenddel tüntették ki.
0: Időjárás jelentés.
6: Kellemes májusi időjárás várható ma, de labilis lesz a légkör. A napos időszakok mellett olykor megnövekedhet a felhőzet, de záporzivatar csak néhol fordulhat elő a megyében. Reggel 11-12 fokot mérhetünk, nappal pedig 20-22 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: 5 percen fél 9 után kívánok derűs napot mindenkinek, könnyed munkavégzést, kellemes keddet. Ha most épp az irodában ültök, autóban arra szóltok, boltban pörögtök, vagy otthon próbáltok úgy tenni, mintha nem lenne még 10 megnyitott feladat, nyugalom. A nap hosszú, és mi benne tartunk benneteket a ritmusban, a legjobb slágerekkel. Mindjárt Safri Duo jön a Play It Live-val, előtte viszont itt van az All City és Carrie Jepsen a Good Time-mal.

0: Ez a szupermodell Maneskinnel tűnt fel a rádió moston. Egy perc múlva lesz 3:49, hát kevesebb feltűnést keltene szerintem egy szupermodell, mint mondjuk egy húsautomata felbukkanása a környékünkön. Somogyban bizony már létezik ilyen. Még egyelőre a világon is szokatlan, nemhogy hazánkban. Bár ugye az ital és édességautomaták abszolút elterjedtek, sőt, Kaposváron mézautomatával is lehet találkozni, de húsautomatát eddig még nem nagyon láttunk. Somogyjádon egy forgalmas benzinkút mellett helyeztek üzembe egy éjjel-nappal működő húsautomatát, ahol a nap 24 órájában bármikor hozzáférhetünk a friss húsokhoz. Este 10 után van kedvetek nekiállni éppen grillezni? Miért ne? Irány a húsautomata. Nem kell a nyitvatartási időköz igazodni. Nem tudom, kedvet kaptatok-e hozzá, de állítólag a legkülönfélébb igényeket is kielégíti a gép kínálata, a hétköznapi főzéstervezők és az igazi ínyencek is találnak kedvükre valót benne. Mit szóltok hozzá? És mit szóltok egy Adam Lambert dalhoz? A Trespassing szól mindjárt Jerry Halliwell Mitché con Latino címűje után.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész!

0: Igen, a David Bár a következő nyárról énekelt nekünk, Next Summer című dalát hallgattuk a rádió moston, ami egyébként nagyon közel van, olyannyira, hogy már a hétvégén érezhetjük majd, legalábbis az időjárás mindenképpen erre mutat, ugyanis 30 fokot jósolnak nekünk már vasárnapra és pünköst hétfőre, sőt jövő héten is nyáriasan meleg lesz. De hát hol van az még, gondolják sokan, azonban ha velünk tartotok minden reggel és a napra készel, úgy mint ma, pörögnek majd az események. Bár az időt nem érdemes sürgetni, éljetek meg minden pillanatot, így a következő perceket is Stadium X, Sam Martin és Azaria társaságában, ez lesz a Heaven, aztán Krisztián jön a friss hírekkel, maradjatok velünk!
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napra K.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
5: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desed a tópartján, a Nekem a Desed a szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Desed a Facebook oldalán.
6: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a kormányhivatal galériában, 65-ször riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a Somogy vármegyei kormányhivatal galériában hétfőn. A tárlaton Koncsek Barna főhadnagy felvételei láthatók, amelyek koszovói és boszniai békefenntartó missziók során készültek. A fotók a katonák mindennapjait, kiképzéseit és hivatalos eseményeit mutatják be. A főhadnagy a missziók vezető fotográfusaként dolgozott. 65-ször riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Egy tűzeset mellett 64 műszaki mentéshez vonultak az egységek. A legtöbb esetet a viharos időjárás okozta. 54 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Több településen és útra dőlt fák akadályozták a közlekedést, sőt volt, ahol vasúti sínekre zuhant fa. Emellett három közúti balesetnél is a tűzoltók segítettek, ezek közül az egyiknél Nagyatád és Somogyszob között egy nyerges vontazó és egy traktor ütközött össze. Visszavonul a magyar férfi kosárlabda válogatottól Vojvoda Dávid, az Alba Fehérvár játékosa. A 35 éves kaposvári születésű kosaras 17 éven át szerepelt a nemzeti csapatban, 160 alkalommal lépett pályára, és két Európa-bajnokságon is részt vett. Vojvoda azt mondta, nehéz döntést hozott, de 20 év után lezárja ezt a fejezetet, és a jövőben a klub karrierjére koncentrál. Várhatóan jövő hét kedden ül össze először az új összetételű országgyűlés, jelentette be Magyar Péter a hétfői kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök azt mondta, a kormány több jogszabályjavaslatot is benyújt majd, köztük azt, mivel csökkentenik az országgyűlési képviselők, miniszterek és államtitkárok fizetését. Emellett alaptörvénymódosításokat is terveznek, például a miniszterelnöki ciklusokra vonatkozóan. Vizsgálatot indít a kormány a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés miatt. Az Ausztriából érkező szennyezett kőzuzalék legalább három megyében több száz helyszínen jelenhetett meg. A kormány tárca közé munkacsoportot hoz létre az érintett területek feltárására és a szükséges egészségügyi, valamint környezetvédelmi intézkedések összehangolására. Emellett a teljes felelősségi láncolatot is kivizsgálják. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtön udvarán. A kerítésen átdobott burkonyákból összesen 10 SIM-kártya nélküli készülék került elő. A büntetés végrehajtás közlése szerint a hozzátartozók továbbra is különféle módszerekkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe. Idén eddig 167 esetben találtak illegális telekommunikációs eszközt a hazai börtönökben. A mostani ügyben szabálysértési eljárás indult ismeretlen tettes ellen.
8: Időjárás jelentés.
7: Kellemes májusi idő várható a mai napon, de labilis lesz a légkör. A napos időszakok mellett olykor megnövekedhet a felhőzet, de záporzivatar csak néhol fordulhat elő a megyében. A hőmérséklet napközben 22 fok körül tetőzi.
8: Időjárás jelentést hallottak
9: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
10: 4 perccel 9 óra után üdvözlöm mindazokat, akik esetleg a munkahelyükön hangoltak ránk, és most kapcsolódtak be, hogy élvezik a legnagyobb slágerek válogatását. Most arra talán a reggeli káosz kezd rendszerré alakulni, vagy a reggeli rendszer kezd káoszba fulladni? Remélem könnyedén veszitek az akadályokat, tudjátok, emlékezzetek rá, nem kell ma világot váltani. Elég, ha a legjobb tudásotok szerint teljesítetek. Aztán reméljük később már mindenki hallja azt a mondatot, hogy ezt ma már ne kezdjük el. Irány a pihenés. Addig is kitartást, hallgassátok nálunk a legjobbakat, Madonna és Sabrina Carpenter párosát, a Bring Your Love című újdonságuk jön, de röbb még Zara Larsson fűt be nekünk rendesen.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez volt a Texas együttes Inner Smile című dala a rádió. Most a 9:45. Jó munkát kívánok mindenkinek. Hogy érzitek? Mi a legfontosabb számotokra ott, ahol dolgoztok? Mitől érzitek jól magatokat ezen a helyen? A Z generáció, vagyis a 95 és 2010 között születettek, már nem csak beléptek a munkaerőpiacra, hanem alapjaiban alakítják át a vállalatok működését is akár. Egy friss kutatás szerint a fiatal munkavállalók számára a hitelesség, a rugalmasság és a mentális jólét sokszor fontosabb, mint a hagyományos munkahelyi lojalitás. Szóval teljesen új elvárásokat támasztanak a cégek felé ők. A felmérés szerint a Z generáció tagjai árérzékenyek, de közben magas fizetési elvárásaik vannak. És ezeknek a fiatal dolgozóknak a lojalitása már nem a márkákhoz vagy munkahelyekhez kötődik, hanem az élményekhez és a munkahelyi környezethez. Hogy megtartsák a cégek ezeket a fiatalokat, a dolgozói élmény, a mentorálás, a fejlődési lehetőség és a közösségi élmény sokkal fontosabb lett. Számukra ezek jelentik az elsődleges irányt, hogyha munkahelyet választanak. És a tanulmány azt mondja, a vállalatoknak így gyorsan kell alkalmazkodniuk ehhez az új helyzethez, különben könnyen elveszíthetik a fiatal tehetségeket. Bizony nem mindegy, hogy az ember hol, milyen környezetben és kikkel dolgozik együtt. És az sem mindegy, hogy közben hallgathatjátok-e a rádiót. Szerencsések vagytok, hogy igen. Jön Benzon Boom!

0: Rádió, most esély!
1: Szia, szia, Vali vagyok. Most jöttem a Jutai út felől, a temetőnél egy kutyus szerintem vagy kidobta a gazdája, vagy elszökött. Egy ilyen középtermetű, zsemélyeszínű, kicsit hosszú szőrű kutyus ott fut, el ne üsse az autó. Hát most nem tudom, mit lehet tenni az ügy érdekében, de az is lehet, hogy elszökött, de az is lehet, hogy kidobták. Jó lenne gondoskodni a kutyusról, mert fiatalnak tűnik egyébként.
0: Reméljük, hogy inkább csak kiszökött, és a gazdi is keresi már, és így meg is fogja találni, hogy telefonáltál nekünk. Köszönjük szépen, hogy szóltál.
1: Nagyon szívesen.
0: Szép napot.
1: Köszönöm a segítségeteket.
0: Hát nincs mit, szia. Kedves gazdi, tessék menni akkor a Jutai úti, vagyis a nyugati temetőhöz azért a kutyusért. Bízunk benne, hogy hamarosan hazatalál. Ha segíthetünk, 70-32-32-355, ezen a számon tudtok elérni bennünket. Elfelben is Justin Jesso párosai.

0: Programajánló.
1: Az MCC Kaposvári Képzési Központjában ma ismét lesz egy előadás délután 5 órától, akit érdekel minden, amit a modern német politikáról tudni kell, az hallgassa meg Hans Christoph Krauss professzor előadását, a belépés ingyenes. Holnap folytatódik a Múzeumi Esték sorozata, 17:30-tól a Ripronai Múzeumban Kiszáradó tájaink, okok és megoldások címmel Réder Ferenc okleveles biológust, fejlesztéspolitikai szaktanácsadót hallgathatjuk majd, a belépés szintén ingyenes. Csütörtökön Fábri Sándor érkezik Kaposvárra, a Hotel Dorottyában este 7 órakor kezdődik majd önálló estje. A Kultik moziba pedig csütörtökön érkezik majd hivatalosan is a Mandalor és a Grogu című film, valamint az Utazó című horror. Bár már szerdán tartanak premier előtti vetítést a Mandalor és Groguból, este 8-kor például 3D-ben. Pénteken családi nap lesz a Liszt Ferenc Zeneiskolában délután 2 órától, szeretettel várni a kicsiket és nagyokat este 6:30-ig, mini koncertekkel, zenei vetélkedőkkel, aszfaltrajzolási lehetőséggel, de lesz kézműves foglalkozás és lufi hajtogatás is. Szombaton Get Funky Partyt tartanak a Cornerben. A rezidens Lengyel Tóthi János lesz. Május 24-én rendezik meg a Nekem a Deseda családi napot, a Deseda partján a büféknél, interaktív bábelőadással, Sarkadi Kis Jánossal, de jön Roli Bohóc és Gavallért Gyula is, emellett pedig kísérő programokon lehet részt venni a család minden tagjának.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
3: Ne!
2: Az 500.
3: Ilyen vén vagyok.
2: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
3: 500-ad,
2: az... Több mint 9 éve.
3: Na, ezt akartam kinyomozni.
2: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.

Van-e még? Tette fel a kérdést Szakács Gergő a Rádió Moston. Bizony van, bőven, kiváló slágerünk, amiket mind-mind azért játszunk, hogy benneteket szórakoztassunk és könnyedebbé tegyük a napotokat. 10 órától ez a feladat már Szabira hárul. Én hozom még David Guetta és Bebe Rexha közös dalát, Freddie Mercury-től egy klasszikus Teddy Swims énekelt Dor címmel, és itt a No Doubt az It's My Life-val. Én viszont legközelebb csütörtökön leszek itt a 91.2-n. Szép napot kívánok nektek, Györfi Bettát hallottál.

0: Reklám.
1: Konyha kert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marász Plusznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradicsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcsereped egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
2: Füredi út és Raktár utca sarkán.
1: Várnak a palánták.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12. Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Májusban az Eperi a főszerep a Szlendi Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Szlendi Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Fő utca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
4: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
5: Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: A németországi politika Európára gyakorolt hatásáról lesz szó ma az MCC előadásán. Megszűnhetnek a vármegyék. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mit érdemes tudni a németországi politikáról a 90-es évektől napjainkig? Melyek a legégetőbb kérdések ma a Bundestagban, és milyen hatással vannak az ott születő döntések Európa jövőjére? Ezekre a kérdésekre ad választ az MCC mai előadásán professzor dr. Hans Christoph Krauss, a Passau Egyetem Bölcsészet és Kultúrtudományi Karának professzora. Az ingyenes előadás német nyelven zajlik majd ma délután 5 órától az Agora 4. emeletén, de tolmácskészüléket biztosítanak a szervezők. Bővebb információt az MCC Kaposvár Facebook oldalon találnak. Élethű szituációs képzésen vettek részt rendészeti technikusnak tanuló diákok a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság kiképzőházában. A Tabi Rudnai Gyula szakképzőiskola és a gépész tanulói külön-külön egy-egy napot tölthettek el a rendőrség taktikai házában. A program során először elméleti felkészítést kaptak, majd megtekinthettek egy rendőri intézkedési bemutatót, ahol egy ellenszegülő férfival szembeni fellépést modelleztek. Ezután a diákok maguk is kipróbálhatták az intézkedési helyzeteket a gyakorlatban. 150 millió forintért kelt el Vasari János, a Piazza del Untia Triestben című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén. A mű a 75 milliós kikiáltási ár duplájáért talált gazdára, és ezzel az aukció legdrágább tétele lett. Vasari 1927-ben festett alkotása a kaposvári művész mediterrán korszakának egyik kiemelkedő darabja. A kép Triest nyüzsgő tengerenéző főterét örökíti meg, színes napernyőkkel, elegáns kávéházi jelenetekkel, korabeli divatot viselő alakokkal és élénk dekoratív kompozícióval. Beszámolót készít a 2026-os költségvetés valós helyzetéről a pénzügyminiszter, jelentette be Köbül Anita kormány szóvivő a hétfői kormányülés után. A tájékoztatás szerint Kármán Andrásnak azt is át kell tekintenie, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet miatt mely területeken lehet szükséges módosításokra a büdzsében. A kormány célja, hogy a költségvetés valós adatokon alapuljon és biztosítsa az ország pénzügyi stabilitását. Megszüntetni a vármegyei rendszert a kormány, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint középtávon átalakítják a teljes kormányhivatali rendszert, a vármegyéknek szűnnek, és több hatáskör a kormányhivataloktól szakmai szervezetekhez kerülnek át. Magyar Péter azt is közölte, hogy a jövőben a főispánok helyett politikától független közszolgák irányíthatják majd a területi közigazgatást.
0: Időjárás jelentés.
6: Kellemes májusi idő várható a mai napon, de labilis lesz a légkör. A napos időszakok mellett olykor megnövekedhet a felhőzet, de záporzivatar csak néhol fordulhat elő a megyében. A hőmérséklet napközben 22 fok körül tetőzi.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Undead Godaway, ez volt Katy Perry slágere itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel vagyunk 4:11 után. Nagyon kellemes és vidám kedd délelőttöt kívánok nektek, Horváth Szabi vagyok. 15 óráig leszek ma a mikrofonnál, hozom a legjobb zenéket természetesen a folytatásban is, és tartsatok velünk ti is. Jó munkát kívánok azoknak, akik dolgoznak, és persze jó utat az úton levőknek, vigyázzatok magatokra és egymásra is. És hát melengesse lelkünket ez a napsütéses idő, nagyjából csapadékra sem kell számítani szerencsére a mai napon, az óránkénti időjárás előrejelzés lebontás szerint, de a részleteket pár dal múlva hozom egy kicsit bővebben. A folytatásban pedig hamarosan Jakartáig érkeznek az American Dream-mel, pontosan az ezredfordulóból 2000-ből, de előtte még Luis Capaldi-tól halljuk a Survive címdalt.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Pontosan 10:30 van, ahogy mondtam, a korábbiakban csapadékra nem kell számítani. A mai napon az előrejelzés szerint 20-21 fok környékén tetőzik a hőmérséklet, és erősebb lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között. Az előttünk álló éjszakán pedig 10 fokig süllyed majd a hőmérő higanyszála. Holnap pedig már elvétve vételkörzetünkben számíthatunk azért csapadékra, elszórtan, úgyhogy esernyőt mindenképpen vigyetek magatokkal majd holnap, sőt, mi több holnap után is, de ettől függetlenül szépen lassan melegszik az idő, hiszen holnap 22, csütörtökön 24, a hétvégén pedig már 28-30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Itt a rádió mostan pedig a Follow the Flow dalával megyünk tovább, egy rövid kereskedelmi kitérőt követően érkezik a matek, utána pedig hozom a csillagok jóslatait, a 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban a mai horoszkópban.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Reklám.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
4: Nézd,

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 4,5 perccel múlt el 10:30, no lássuk, pontosabban halljuk, hogy mit jósolnak nekünk már a május 19-ére a csillagok, ez a horoszkóp első köre, benne a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslataival. Kos, az uralkodó bolygód a Mars a bika jegyébe lépéshez lefékez, lelassít egy kicsit, de arra nagyon jó, hogy végre egy kicsit önmagaddal is foglalkozz. De más szinteken is hat, ugyanis jó eséllyel találkozhatsz valakivel egy közös baráton keresztül. Olyan valakivel szeretnél lenni, akinek ugyanaz az érdeklődési köre, mint a tiéd. Elkezdhetsz randevúzni valakivel, akivel már régóta barátok vagytok, és egyszerűen csak hirtelen másképp néztek egymásra. Bika. A mai napon a Mars belép a jegyedbe és felkelti benned a vágyat, hogy kifejezd a kreativitásodat, felébreszti benned a szunnyadó teremtő erőt is. Figyelj azonban, mert a termékenységet is felerősíti, a fogantatást megkönnyíti a következő néhány hétben. Ikrek. A Mars jegyváltása kissé lelassíthatja körülötted az eseményeket, ami most kifejezetten jót tesz neked. Több időd jut ugyanis átgondolni egy fontos döntést, és közben rájöhetsz arra is, hogy nem kell mindenre azonnal reagálnod. Egy váratlan beszélgetés pedig új nézőpontot adhat egy régi ügyben. Rák. Felerősödnek az érzelmek és a megérzések is, úgyhogy most tisztázni tudsz egy bonyolult ügyet. Könnyebben ráhangolodsz másokra, és pontosan megérzed, mire van szüksége annak, aki közel áll hozzád. Munkahelyen vagy családi ügyben szerencsés fordulat jöhet. Itt a rádió mostan pedig Rita Ora slágere érkezik, a You Only Love Me, utána pedig hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 8 perccel fél 11 után ez a horoszkóp második köre az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, a Mars hatása miatt ma különösen fontos lesz számodra az elismerés és a sikerélmény. Olyan helyzetbe kerülhetsz, ahol megmutathatod, mennyi kitartás van benned. Egy kisebb konfliktus pedig gyorsan elsimul, ha nem ragaszkodsz hozzá mindenáron, hogy te mondhast ki az utolsó szót. Szűz. Az, hogy a Mars földelemű egybe lép neked, egy nagyon-nagyon jó hír. Jó ritmusban haladsz a feladataiddal, nagyon jó most az időérzéked és az időzítésed a fontos dolgokban. A mai nap pedig kedvez a hosszabb távú terveknek, különösen pénzügyi vagy munkával kapcsolatos ügyekben. Egy új ötlet később sokkal fontosabb lehet, mint most gondolod. Mérleg. Kapcsolati ügyek kerülnek előtérbe, letisztul benned, hogy ki milyen szerepet tölt be az életedben. A Mars energiája szenvedélyesebbé tesz, ugyanakkor érzékenyebben reagálhatsz a kritikára. Egy nyugodt beszélgetés segít helyretenni egy félreértést, ami ebből a túlérzékenységből fakadhat. Skorpió, intenzív nap vár rá tele erős megérzésekkel és mély felismerésekkel. Valaki olyan oldalát mutathatja meg, amit eddig nem ismertél, és ez bizony sok mindent átír benned. Pénzügyekben vagy munkában pedig kedvező fordulat körvonalazódik. Itt a rádió mostan pedig Kálai Szanders András érkezik a Running című dallal, utána pedig hozom a nyilasok, a bakuk, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 2 perccel vagyunk 10:45 előtt, jönnek a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai. Nyilas, a bika jegyében járó bolygók kedveznek neked, ha fontos dolog van terítéken, hidd segítségül a megérzéseidet is. A megfelelő pillanatban meg fogod ugyanis látni a helyes utat, de figyelj a jelekre, fogadd el, amit felkínál számodra a sors, és ne feledd, nem elég belépni a kinyíló ajtón, odabent a siker végül rajtad, a hozzáállásodon múlik. Bak, a Mars jegy

0: egymás jegyváltása erősen hat a szerelmi élet területére. Ha szingli vagy, most felerősödik benned a vágy, hogy elköteleződj valaki mellett, és nem is kell sokat várnod arra, hogy megjelenjen valaki a színen. A kémia azonnal működik köztetek, de mégis lehet valami, ami egyszerre vonz és taszít is az illetőben. Ezeket jósolták nekünk már a csillagok, én szép napot kívánok nektek. 11 órakor pár dalt követően Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, én pedig most a folytatásban Michael Gray dalát, a The Weeknd címűt.
1: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: 1990-ből hozta The Farm az All Together Now című dalát ide a 91.2 Rádió Mostra. A következő órában pedig Harry Styles érkezik a slágerlisták éléről egyenesen az American Girls-szel. Itt lesz majd 2015-ből Jason Derulo-tól is a Want to Want Me. Hamarosan indulunk az Icona Pop lánycsapat dalával, a következő órában elsőként érkezik az I Love It. 0-70-32-32-355 ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom a közlekedési információkat és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket. Egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik a folytatásban, utána pedig 11 órakor a legfrissebb híreket, információkat Krisztián hozza majd.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket. Érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában, a Rákóczi focipálya mellett.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a Somogy vármegyei kormányhivatal galériában hétfőn. A tárlaton Koncsek Barna főhadnagy felvételei láthatók, amelyek koszovói és boszniai békefenntartó missziók során készültek. A fotók a katonák mindennapjait, kiképzéseit és hivatalos eseményeit mutatják be. A főhadnagy a missziók vezető fotográfusaként dolgozott. 65-ször riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Egy tűzeset mellett 64 műszaki mentéshez vonultak az egységek. A legtöbb esetet a viharos időjárás okozta. 54 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Több településen és útra dőlt fák akadályozták a közlekedést, sőt volt, ahol vasúti sínekre zuhant fa. Emellett három közúti balesetnél is a tűzoltók segítettek, ezek közül az egyiknél Nagyatád és Somogyszob között egy nyerges vontazó és egy traktor ütközött össze. Nyilvánosságra hozta a kormány a Kegyelmi Ügy Igazságügyi Minisztériumban található dokumentumait a kormány.hu oldalon. A közzétett iratok szerint az igazságügyi tárca kegyelmi főosztálya nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter sem javasolta a kegyelem megadását. Magyar Péter miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, az ügyben összesen 49 terhelt szerepelt, közülük 3 esetben támogatták a kegyelmet, K. Endre azonban nem volt köztük. Jövő héten dönt a kormány a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Magyar Péter miniszterelnök több tárcát is arra kért, hogy mérjék fel a harmadik országból érkező vendégmunkások munkavállalási engedélyeinek helyzetét. A cél, hogy a foglalkoztatás elsősorban a magyar munkaerőpiac érdekeit szolgálja. Vizsgálatot indít a kormány a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés miatt. Az Ausztriából érkező szennyezett kőzuzalék legalább 3 megyében több száz helyszínen jelenhetett meg. A kormány tárca közé munkacsoportot hoz létre az érintett területek feltárására és a szükséges egészségügyi, valamint környezetvédelmi intézkedések összehangolására. Emellett a teljes felelősségi láncolatot is kivizsgálják. 87 éves korában meghalt Koszmovszki Edina, az 1956-os forradalom piros kabátos lányaként ismert résztvevője. Koszmovszki Edina 1956. október 23-án a Magyar Rádió előtt elsőként olvasta fel nyilvánosan a diákság 14 pontját, és részt vett a rádió vezetésével folytatott tárgyalásokon is. A forradalom leverése után Franciaországba emigrált. A 2000-es évektől rendszeresen járt haza, hogy fiataloknak beszéljen az 56-os eseményekről. Koszmovszki Edinát 2022-ben magyar érdemrenddel tüntették ki.
1: Időjárás jelentés.
9: Kellemes májusi idő várható a mai napon, de labilis lesz a légkör. A napos időszakok mellett olykor megnövekedhet a felhőzet, de záporzivatar csak néhol fordulhat elő a megyében. A hőmérséklet napközben 22 fok körül tetőzik.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: játék következik. Reklám.
1: Nevetéssel és vastapssal hódította meg Torontót Fábri Sándor a 72 év Vadkeleten című önálló estje. Most pedig Kaposvárra érkezik a stand-up comedy legendája. Május 21-én este 7 órától a Hotel Dorottya nagy termében garantált a humor, az irónia és a felejthetetlen pillanatok sora. Ne hagyd ki az ország egyik legismertebb humoristájának különleges estjét. Fábri Sándor 72 év Vadkeleten. Egy este, ahol a nevetési a főszerep. A jegyára 5000 forint per fő, amely a helyszínen, illetve a Dorottya Hotel recepcióján vásárolható meg. Egyik kedves hallgatónk pedig ebben az órában erre az előadásra nyerhet egy páros belépőt, ez pedig a következő kérdést kell megválaszolni. Mi volt Fábri Sándor népszerű tévéműsorának a címe? Az A válasz szerint Esti Sóder Fábri Sándorral, a B válasz szerint Beszélgetés Fábri Sándorral, vagy a C válasz szerint egy Este Fábri Sándorral. A B vagy C, a jó válaszhoz tartozó betűjelet kell küldeni nevetekkel együtt a 0670 32 32 355-re, az óra második felében pedig sorsolom a páros belépőt Fábri Sándor önálló estjére. Várom a megfejtéseket, játékra fel!
0: Reklám!
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
5: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
6: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

Ez volt a slágerlisták éléről Harry Styles dala itt a Rádió Most FM 91.2-n, az American Girls, másfél perc elmúlt el 11:30, még nagyjából fél órán keresztül lehet Balatonkeresztúron a Szent István házban vért adni, illetve ma délután Balatonberénybe is várják a segíteni szándékozókat a Művelődési Ház és Könyvtárba délután 2 és 4 óra között. Holnap után, május 21-én csütörtökön Balaton-Endréden lesz majd véradás a Közösségi Házban délután 2 és délután fél 5 között, majd május 22-én pénteken Marcaliban a Cillabeg motor és ventilátor gyártó Kft-nél dél és 3 óra között várják a segíteni szándékozókat. Bővebben a véradási helyekről és időpontokról pedig az mvksomogy.hu weboldalon találhatok információkat. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább Lost Frequencies, Elidő és az Ex-Ambassador dalával. Már is jön a Back to You. Oh,

0: Vörös Lászlónak hívják. Kedves László, nyereményed egy páros belépő Fábri Sándor önálló estjére, amit majd a Hotel Dorottya recepcióján vehetsz át, leadjuk a neved és a telefonszámod, és ott csak hivatkoznod kell arra, hogy a rádió most játékában nyertél. Jó szórakozást kívánok! Egyébként az volt a kérdés, hogy mi volt Fábri Sándor népszerű tévéműsorának a címe. Természetesen azok válaszoltak jól, akik az A betűjelet küldték, mert Esti Sóder Fábri Sándorral. Lesz még játék egyébként, itt a Rádió Most FM 91.2-n érdemes velünk tartani a folytatásban is.
1: Reklám. Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
5: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Reklám hangzott el.

0: Hírek most!
1: Emléktáblát avattak Fésűs Éva egykori kaposvári otthonán, megszűnhetnek a vármegyék. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésűs Éva egykori kaposvári otthonának falán a Ripoll-Dunai utcában. Az ünnepségen a 100 éve született Kossuth-díjas írónőre, költőre, Kaposvár díszpolgárára emlékeztek. Az eseményen Szita Károly polgármester köszöntében úgy fogalmazott, hogy a Ripoll-Dunai utcai ház falai között születtek azok a mesék, amelyek generációk gyermekeinek vittek szeretetet a fiatal korukba. Az emléktábla avatásán beszédet mondott az írónő lánya, Cserjésiné Temesi Rita is, aki felidézte, hogy sokszor hallották az írógép kopogását, miközben Fésűs Éva a rádiójátékain és mesein dolgozott. Mit érdemes tudni a németországi politikáról a 90-es évektől napjainkig? Melyek a legégetőbb kérdések ma a Bundestagban, és milyen hatással vannak az ott születő döntések Európa jövőjére? Ezekre a kérdésekre ad választ az MCC mai előadásán professzor dr. Hans Christoph Krauss, a Passaui Egyetem Bölcsészet és Kultúrtudományi Karának professzora. Az ingyenes előadás német nyelven zajlik majd ma délután 5 órától az Agora 4. emeletén, de tolmács készüléket biztosítanak a szervezők. Bővebb információt az MCC Kaposvár Facebook oldalon találnak. Nyilvánosságra hozta a kormány a Kegyelmi Ügy Igazságügyi Minisztériumban található dokumentumait a kormány.hu oldalon. A közzétett iratok szerint az igazságügyi tárca kegyelmi főosztálya nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter sem javasolta a kegyelem megadását. Magyar Péter miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, az ügyben összesen 49 terhelt szerepelt, közülük 3 esetben támogatták a kegyelmet, K. Endre azonban nem volt köztük. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita külügyminiszter. Erről a tárcavezető a közösségi oldalán számolt be. Indoklása szerint a magyar-lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak, ezért a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy képviselheti majd hitelesen Varsóban. Orbán Anita közölte azt is, hogy a következő napokban magas szintű magyar delegáció utazik Lengyelországba, ahol a két ország együttműködésének új alapokra helyezéséről tárgyalnak majd. Jövő héten dönt a kormány a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Magyar Péter miniszterelnök több tárcát is arra kért, hogy mérjék fel a harmadik országból érkező vendégmunkások munkavállalási engedélyeinek helyzetét. A cél, hogy a foglalkoztatás elsősorban a magyar munkaerőpiac érdekeit szolgálja. Megszüntetni a vármegyei rendszert a kormány, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint középtávon átalakítják a teljes kormányhivatali rendszert, a vármegyék megszűnnek, és több hatáskör a kormányhivataloktól szakmai szervezetekhez kerülnek át. Magyar Péter azt is közölte, hogy a jövőben a főispánok helyett politikától független közszolgák irányíthatják majd a területi közigazgatást.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután olykor erősebben megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő a megyében zápor, zivatar. A hőmérséklet 22 fok környékén tetőzik. A hét második felében száraz, stabilabb levegő érkezik térségünkbe, és visszatér a nyugodt napos idő. A hétvégén már 25-26 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 4 perccel múlt el déli 12 óra, indul a Siesta óra, jó étvágyat, ha ebédeltek. Itt a Rádió Moston pedig a mai Siesta óra a War Republic dalával indul, ez pedig a...

Ilyen a passzolnak itt a Rádió Most FM 91.2-n, a legjobb zenék egy perccel múlt el, 1:45, és várnak mindenkit nagyon sok szeretettel ezen a hétvégén, május 22-e és 24-e között az 58. Csík Ferenc úszó emlékversenyre, aminek a Csík Ferenc versenyúszoda ad majd otthont. Május 22-én délután 4 órakor kezdődik a verseny, a második nap május 23-án reggel 3:49-kor lesz majd Csík Ferenc szobor koszorúzása, 8 óra 55 perckor indul a megnyitó, az időfutamok és az előfutamok pedig reggel 9 órakor kezdődnek, míg a döntők 17 órától. A harmadik nap, május 24-én pedig reggel 9 órakor indulnak az előfutamok és az időfutamok, a döntők pedig 17 órától. Itt a Rádió Most FM 91.2-n pedig a Siesta Ora most Kylie Minogue dalával folytatódik, már is jön a Someone For Me.

0: Olivia Fétez volt Junior Senior felvételeit a Rádió Most FM 91.2-n, hamarosan pedig a Sziasztóra egy hazai dallal folytatódik. Mindjárt jön Deniz és Orsovai Reni a Nem érdekel című slágerrel. Teljes egészében hozom a dalt egy nagyon rövid ajánlót követően itt a Rádió Moston.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottam.
1: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Rapa szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, Európa pedig továbbra is a világ legnépszerűbb turisztikai térsége, ahol évente több százmillió utazó fordul meg. A mediterrán tengerpartok, a történelmi városok és a kiépült idegenforgalmi infrastruktúra még mindig mágnesként vonzza egyébként a külföldi látogatókat. A legfrissebb adatok szerint tavaly 2025-ben Spanyolország bizonyult Európa legnépszerűbb úti céljának, ahol közel 330 millió vendégéjszakát regisztráltak a külföldi turisták körében. Olaszország a második helyen végzett több mint 264 millió vendégéjszakával, míg Törökország és Franciaország egyaránt meghaladta a 150 milliós határt. Az ötödik helyen az Egyesült Királyság áll, csak nem

0: Reklám.
1: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári West Nagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagyker áron mindenkinek.
2: West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499 ezer forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Konyhakert felkészül. Jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marászplasznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradicsom és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcserepet egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
6: Füredi út és Raktár utca sarkán.
1: Várnak a palánták.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a kormányhivatal galériában. Szerdáig lehet felajánlani az adó 1+1%-át. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Serhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a Somogy vármegyei kormányhivatal galériában hétfőn. A tárlaton Koncsek Barna főhadnagy felvételei láthatók, amelyek koszovói és boszniai békefenntartó missziók során készültek. A fotók a katonák mindennapjait, kiképzéseit és hivatalos eseményeit mutatják be. A főhadnagy a missziók vezető fotográfusaként dolgozott. Orvvadászat és lopás miatt emelt vádat a Fonyódi járási ügyészség egy férfi ellen. Az 50-es éveiben járó vádlott illegális vadetetőhelyet alakított ki egy dél-balatoni területen, majd egy roncsautóból vadászlest készített, ahonnan vaddisznókat lőtt ki. Emellett egy Fonyód környéki tógazdaság alkalmazottjaként csaknem 180 ezer forint értékű süllőt is ellopott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott a férfival szemben. Egy Igalnál történt cserbenhagyásos baleset szemtanúit keresi a somogyi rendőrség. A baleset idén április 6-án történt. Egy motoros szabályosan közlekedett, amikor egy autó áttért a sávjába, és emiatt fékezni és ellenkormányozni kényszerült. A két jármű nem ütközött össze, de a motoros elesett és a vízelvezető árokba csúszott. A motoros megsérült a balesetben, az autós azonban megállás nélkül továbbhajtott. A szemtanúk akár a 112-es segélyhívószámon is jelentkezhetnek. A hétvégén már mentettek a balatoni vízirendőrök. Vasárnap kora este a viharos időben csónakkal sodródott el egy férfi Paloznaknál. A férfi az erős viharos szél miatti hullámzásban nem tudott partra jutni. A vízi rendőrök a közeli kikötőbe vontatták a férfit a csónakjával együtt. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság megjegyezte, hogy az eset idején másodfokú viharjelzés volt, amit a csónakos férfi nem vett figyelembe. Még több mint 100 000 nem rendelkeztek a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, erre hívta fel a figyelmet a NAV. A nyilatkozatokat szerda éjfélig lehet benyújtani, de a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek lesznek. A NAV közlése szerint eddig több mint 1 100 000 döntöttek adójuk felajánlásáról. Az egyik 1% civil szervezeteknek, a másik egyházi közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlható fel. Fegyvereket és kábítószert találtak egy török kamionban az M5-ös autópálya Bács-Kiskun megyei szakaszán. A NAV közlése szerint a Törökországból Németországba tartó jármű átvizsgálásakor csaknem 67 kg marihuána gyanús anyagot találtak. Hiába tűnt eleinte együttműködőnek a török sofőr, egy adott pillanatban hirtelen megpróbált elfutni a pénzügyőrök és a rendőrök elől, ám hamar elkapták. A kamion további átvizsgálásakor az ülés alatti rekeszből 12 maroklő fegyver és több tár is előkerült.
0: Időjárás jelentés.
7: Délután olykor erősebben megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő a megyében zápor, zivatar. A hőmérséklet 22 fok környékén tetőzik. A hét második felében száraz, stabilabb levegő érkezik térségünkbe, és visszatér a nyugodt napos idő. A hétvégén már 25-26 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 3,5 perccel múlt el 13 óra, itt a Rádió Moston felsorakoztak a következő 60 perce is. A legjobb zenék, Leoni egy újdonsággal készül nekünk, hozza Moonlight című felvételt, előtte pedig Eminem slágerével startolunk, ez pedig a Houdini.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel múlt el 4:42. Én Horváth Szabi vagyok. James Bond következő filmes korszakának előkészítése pedig hivatalosan is elindult. A stúdiók megerősítették, hogy megkezdődtek a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. A franchise legutóbbi főszereplője Daniel Craig 2021-ben a No Time to Die után búcsúzott a szereptől, amelyben karaktere halála is szerepelt, ezzel lezárva egy korszakot. A sorozat most az Amazon MGM irányítása alatt készül újraindulni, miközben a rendezői székben Denis Villeneuve, a forgatókönyvön pedig Steve Knight dolgozik. A stúdió közleménye szerint a következő James Bond keresése folyamatban van, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a szereplő válogatás részleteiről egyelőre nem kívánnak nyilatkozni. A produkció mögött egyébként új nagy presztízsű kreatív csapat áll, és a cél egy olyan film elkészítése, amely hű marad a franchise örökségéhez. A sajtóban továbbra is találgatások folynak a lehetséges új Bondról, olyan nevekkel, mint Jacob Elordi, Damson Idris és Callum Turner, miközben a készítők szerint a döntésnél a türelem és gondos kiválasztás a legfontosabb szempont. No hát, kíváncsian várjuk! Itt a Rádió Moston pedig a jó zenékre nem kell várni, közülük már is jön a New Level, Empire a visszatérek című dallal.

0: Pink Panthers és Zala László hozta Stateside című felvételt ide a 91.2 Rádió Mostra, hamarosan pedig hazai vizekről folytatja a sort a Kelemen kabátban a Nem tudom című dallal.
1: Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalálnak.
0: Jön a dal teljes egészében egy nagyon rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
5: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Kár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
2: Reklám hangzott el. Kattan eten is. Rádiómost.

Ez volt az OMD és a Sailing on the Seven Seas 1991-ből itt a 91.2 rádió. Moston pontosan 3:42 van. Ha moziznátok, akkor ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát, vetítik ugyanis a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet 15 órától 17:30-tól.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hárs Alja utca 5.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
5: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a kormányhivatal galériában. 65-ször riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonákról szóló fotókiállítás nyílt a Somogy vármegyei kormányhivatal galériában hétfőn. A tárlaton Koncsek Barna főhadnagy felvételei láthatók, amelyek koszovói és boszniai békefenntartó missziók során készültek. A fotók a katonák mindennapjait, kiképzéseit és hivatalos eseményeit mutatják be. A főhadnagy a missziók vezető fotográfusaként dolgozott. 65-ször riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Egy tűzeset mellett 64 műszaki mentéshez vonultak az egységek. A legtöbb esetet a viharos időjárás okozta. 54 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Több településen is útra dőlt fák akadályozták a közlekedést, sőt volt, ahol vasúti sínekre zuhant fa. Emellett három közúti balesetnél is a tűzoltók segítettek, ezek közül az egyiknél Nagyatád és Somogyszob között egy nyerges vontazó és egy traktor ütközött össze. Visszavonul a magyar férfi kosárlabda válogatottól Vojvoda Dávid, az Alba Fehérvár játékosa. A 35 éves kaposvári születésű kosaras 17 éven át szerepelt a nemzeti csapatban, 160 alkalommal lépett pályára és két Európa bajnokságon is részt vett. Vojvoda azt mondta, nehéz döntést hozott, de 20 év után lezárja ezt a fejezetet, és a jövőben a klub karrierjére koncentrál. Nyilvánosságra hozta a kormány a Kegyelmi Ügy Igazságügyi Minisztériumban található dokumentumait a kormány.hu oldalon. A közzétett iratok szerint az igazságügyi tárca kegyelmi főosztálya nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter sem javasolta a kegyelem megadását. Magyar Péter miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, az ügyben összesen 49 terhelt szerepelt, közülük 3 esetben támogatták a kegyelmet, K. Endre azonban nem volt köztük. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita külügyminiszterre. Erről a tárcavezető a közösségi oldalán számolt be. Indoklása szerint a magyar-lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak, ezért a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy képviselheti majd hitelesen Varsóban. Orbán Anita közölte azt is, hogy a következő napokban magas szintű magyar delegáció utazik Lengyelországba, ahol a két ország együttműködésének új alapokra helyezéséről tárgyalnak majd. Beszámolót készít a 2026-os költségvetés valós helyzetéről a pénzügyminiszter, jelentette be Köbül Anita kormány szóvivő a hétfői kormányülés után. Na, a tájékoztatás szerint Kármán Andrásnak azt is át kell tekintenie, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet miatt mely területeken lehet szükséges módosításokra a büdzsében. A kormány célja, hogy a költségvetés valós adatokon alapuljon és biztosítsa az ország pénzügyi stabilitását.
7: Időjárás jelentés.
6: Délután olykor erősebben megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő a megyében zápor, zivatar. A hőmérséklet 22 fok környékén tetőzik. A hét második felében száraz, stabilabb levegő érkezik térségünkbe, és visszatér a nyugodt napos idő. A hétvégén már 25-26 fok várható.
7: Időjárás jelentést hallotta
8: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
9: 5 perc múlt el délután 2 óra itt a Rádió Moston a folytatásban, és szólnak a legjobb zenék. Geszti Péter és Péterfi Bori egy újdonsággal érkezik hozzánk, a Csak te meg én című dallal, előtte pedig egy Siren felvételével startolunk, és már is itt van az...

Ilyen nappal szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 4:43 előtt. A készülő HBO-s Harry Potter sorozat egyik fontos szerepét újraosztják az első évad után. Ginny Weasley karakterét az első szezonban a fiatal színésznő Gracie Cochrane alakítja majd, azonban a folytatásban már más veszi át a szerepét. A család közleménye szerint a színésznő előre nem látható okok miatt döntött úgy, hogy nem tér vissza a második évadra. Hangsúlyozták, hogy Gracie számára hatalmas élmény volt a Harry Potter univerzum részesének lenni, és hálás a stábnak a lehetőségért. A döntésre az HBO is reagált, a csatorna támogatásáról biztosította a fiatal sztárt és családját, valamint megköszönte a munkáját az első évadban. A szereplőváltás ellenére a rajongók továbbra is izgatottan várják a sorozat premierjét, amely idén karácsonykor érkezik. Az új széria minden évad a J.K. Rowling egy-egy könyvét dolgozza majd fel, és a tervek szerint akár egy évtizeden át is képernyőn maradhat. Itt a Rádió Moston pedig Ellen Walker és Zac Abel dalával megyünk tovább, már is jön az Endless Summer.

0: Itt a rádió mostan pedig nem csak a külföldi, hanem a hazai slágerek is képviseltetik magukat. Ez volt a By Alex és a Slep és az Emlékszem vagy. Hamarosan pedig a Fifth Harmony lányok jönnek a Worth It című slágerrel. Mindjárt hozom a dal teljes egészében itt a Rádió Moston egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
4: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Kemred, azaz Kemred is itt lesz a Be Mine című dalával, délután 3 órakor pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, infokkal, én pedig már a búcsúzom tőletek, csütörtök 10 óráig, a műsorvezetői széket délután 3 óra után Kesztei Tibor kollégám veszi át, vele este 8 óráig tölthetitek az időt, a mikrofonnál 10 órától mostanáig Horváth Szabit hallottátok, maradjatok velünk a folytatásban, és további szép napot kívánok nektek, a viszontlátásra, sziasztok!

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Permetezik a fákat a következő napokban Kaposváron. Újra a szűrőbusz gurul be a Kossuth térre jövő hét szerdán. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lompermetezést végeznek a következő egy hétben Kaposváron az esti és éjszakai órákban. A növényvédelmi munkálatok célja a városi fák, köztük a platánok, juharok és hársfák védelme a kártevők és növényi betegségek ellen. A városüzemeltetés közlése szerint a felhasznált szerek nem jelentenek veszélyt sem az emberekre, sem a méhekre, és nem károsítják a környezetet vagy a járműveket. A lompermetezést ezen a héten kettől jövő hét szerdáig végzik el az időjárás függvényében. Ismét egészségügyi szűrőbusz érkezik Kaposvárra jövő hét szerdán. A Kossuth téren reggel 9 órától délután 3 óráig lesznek ingyenes szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok. A résztvevők többek között anyajegy és szájüregi daganat szűrésen, csontsűrűség és testösszetétel mérésen, valamint vércukor és koleszterin szint vizsgálaton is részt vehetnek. Az 50 és 70 év közötti férfiak számára a PSA szűrést is biztosítanak, ami a prostata állapotának korai jelzésére szolgáló vérvizsgálat. A programban sportegészségügyi állapotfelmérések, dietetikai tanácsadás és a mozgás receptre program bemutatója is szerepel. Az érettségi időszak kihívásairól és a vizsga stressz kezeléséről esett szó a Kaposvári MCC legutóbbi pódiumbeszélgetésén. A szakértők szerint a drukhelyzet akár előnyre is fordítható, mert segítheti a fókuszt és a koncentrációt. A rendezvényen a diákok, szülők és érdeklődők közösen beszélgethettek arról, hogy hogyan támogathatók a fiatalok a szóbeli érettségi előtt, illetve milyen lehetőségek várják őket az érettségi után. A programban az MCC egyetemi programját is bemutatták, amely a középiskola és az egyetem közötti átmenetet segíti, valamint szakmai és közösségi fejlődési lehetőségeket kínál a hallgatóknak. Fegyvereket és kábítószert találtak egy török kamionban az M5-ös autópálya Bács-Kiskun megyei szakaszán. A NAV közlése szerint a Törökországból Németországba tartó jármű átvizsgálásakor csaknem 67 kg marihuána gyanús anyagot találtak. Hiába tűnt eleinte együttműködőnek a török sofőr, egy adott pillanatban hirtelen megpróbált elfutni a pénzügyőrök és a rendőrök elől, ám hamar elkapták. A kamion további átvizsgálásakor az ülés alatti rekeszből 12 marok lőfegyver és több tár is előkerült. Még több mint 100 000 nem rendelkeztek a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, erre hívta fel a figyelmet a NAV. A nyilatkozatokat szerda éjfélig lehet benyújtani, de a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek lesznek. A NAV közlése szerint eddig több mint 1 100 000 döntöttek adójuk felajánlásáról. Az egyik 1% civil szervezeteknek, a másik egyházi közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlható fel.
0: Időjárás jelentés.
6: A napos időszakok mellett a délután hátralévő felében is megnövekedhet a felhőzet, de záporzivatar csak elszórtan fordulhat elő a megyében. Késő délután 20-22 fokot mérhetünk, este pedig 17-18 fok lesz. Szerdától további javulás várható, Nyugodt napos időben bízhatunk, és 23 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
7: Negyed évszázados melódiával indítjuk ezt az órát. Egyébként egyik kedvencem volt 2001-ből a Déjà Vu és az I Can't Stop. Hát bízom benne, hogy ti sem tudtok leállni. Legalábbis még a munkaidő végéig el kell végezni, amit el kell végezni. Kitartás kívánok és jó kedvet hozzá. Tartsatok a Rádió Mosttal, lendületes lágerekkel segítjük ezt.

0: Egy korábbi sikerét, Give It To Me címmel, amely szintén korszakalkotó volt 2008-ban. A folytatásban pedig a Purple Disco Machine és a Kungs jelentés hozza a tempót, mert hogy a tempósabb dalok azonnal javítják a hangulatunkat, és ennek van egyébként egy magyarázata is, mivel a gyors ritmus és a lüktető ütemek stimulálják a szimpatikus idegrendszert, ez fokozza a pulzust, növeli az energia szintet, és így biológiailag is egyfajta készültségi, éber állapotba hozza a testet. Ha meg még szeretjük is, dallamos is, jó is, hát akkor aztán tényleg ez a pont az én, a cseresznye, vagy a megy a tortán, haba sörön, korona a fejen, etc. etc. stb.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Kívánok nektek ilyen habkönnyű délutánt, mint amilyet most biztosított slágerében Bruno Mars az iménti dalban, amelyet idénre keltezte 2026-ra. Nagyon szeretem egyébként az ilyen zenét, amikor süt a nap és amikor jó az ember kedve. Ilyen hangulatban gyorsabban telik a munkaidő, és hamarabb vége neki. És hogyha jó a kedve és van még pörgés energia a délután hátralévő részéhez, akkor használjátok ki valami olyasmire, ami nem egy mindennapi dolog. Fejezzetek be valamit, amit halogattatok az elmúlt időszakban. Jó az idő, ültessetek, kertészkedjetek. Kiránduljatok egy gyorsat a gyerkőccel, úgyis végező is nem sokára a suliba. Vagy a kedvesetekkel, a párotokkal, jó baráttal. Érdemes kiülni egy teraszra, meginni egy jó kis kávét, egy limonádét. Egy akarom mondani három szóval, élvezni az élet örömeit.
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Hamarosan lezárul a munkaidő, nincs már sok vissza belőle. Love Station után David Kushnerre váltunk. Nézem az órát és az időt. 3 perccel járunk 3:44 után, és lezárult a Finó csoport és a Finó Kaposvár közös pont a jó ügyért kampánya is. A szezon során a Finó csoport minden megszerzett bajnoki pont után 500 forint támogatást ajánlott fel a Kaposvári Táncsis Mihály Gimnázium Arany János tehetséggondozó programja a diákjai számára. A támogatást egyébként a tehetséges fiatalok olyan közösségi programokra fordíthatják majd, ahol az egészség, a sport, aztán a feltöltődés és a közös élmények is fontos szerepet kapnak. Az átadót követően a diákok és a bajnok csapatjátékosai közös sportkihívásokon is részt vettek, csúcsóban és röplabdában is összemérték az erejüket. Na de hogy ez mit is jelent? Hát 21. bajnoki címüket érték el 2564 ponttal, ami pedig azt jelenti beszorozva 500 forintjával, hogy 1.282.000 forintot ajánlott fel a Finó erre a jótékony célra.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Best nagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagyker áron mindenkinek.
3: Best nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
9: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
10: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Permetezik a fákat a városban, ismét szűrőbusz érkezik majd a Kossuth térre. Köszöntöm a kedves hallgatókat, 16 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lompermetezést végeznek a következő egy hétben Kaposváron az esti és éjszakai órákban. A növényvédelmi munkálatok célja a városi fák, köztük a platánok, juhorok és hársfák védelme a kártevők és növényi betegségek ellen. A városüzemeltetés közlése szerint a felhasznált szerek nem jelentenek veszélyt sem az emberekre, sem a méhekre, és nem károsítják a környezetet vagy a járműveket. A lompermetezést ezen a héten kettől jövő hét szerdáig végzik el az időjárás függvényében. Ismét egészségügyi szűrőbusz érkezik Kaposvárra jövő hét szerdán. A Kossuth téren reggel 9 órától délután 3 óráig lesznek ingyenes szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok. A résztvevők többek között anyajegy és szájüregi daganat szűrésen, csontsűrűség és testösszetétel mérésen, valamint vércukor és koleszterin szint vizsgálaton is részt vehetnek. Az 50 és 70 év közötti férfiak számára a PSA szűrést is biztosítanak, ami a prosztata állapotának korai jelzésére szolgáló vérvizsgálat. A programban sportegészségügyi állapotfelmérések, dietetikai tanácsadás és a mozgás receptre program bemutatója is szerepel. Orvadászat és lopás miatt emelt vádat a Fonyódi járási ügyészség egy férfi ellen. Az 50-es éveiben járó vádlott illegális vadetetőhelyet alakított ki egy dél-balatoni területen, majd egy roncsautóból vadászlest készített, ahonnan vaddisznókat lőtt ki. Emellett egy Fonyód környéki tógazdaság alkalmazottjaként csaknem 180 ezer forint értékű süllőt is ellopott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott a férfival szemben. A hétvégén már mentettek a balatoni vízirendőrök. Vasárnap kora este a viharos időben csónakkal sodródott el egy férfi Paloznaknál. A férfi az erős viharos szél miatti hullámzásban nem tudott partra jutni. A vízirendőrök a közeli kikötőbe vontatták a férfit a csónakjával együtt. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság megjegyezte, hogy az eset idején másodfokú viharjelzés volt, amit a csónakos férfi nem vett figyelembe. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálintot Magyar Péter. Ruf Bálint az új kormány miniszterelnökséget vezető minisztere, Magyar Péter szerint pedig a kinevezés arra az esetre szól, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter, aki egyben szintén miniszterelnök helyettes is, egyidejűleg akadályoztatva lennének. Ebben az esetben Ruf Bálint látná el a miniszterelnök helyettesi feladatokat. Melegebb időt és szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencében, ez hangzott el a Hungaromet szakmai konferenciáján. A klímaváltozási modellek szerint a Kárpát-medencében az évszázad végére tovább emelkedik az átlag hőmérséklet, miközben a nyarak egyre szárazabbá válnak. A kutatások szerint a csapadék eloszlása is átalakul, a téli időszakban lehet több eső, míg nyáron tartósabb szárazságok jöhetnek.
0: Időjárás jelentés.
11: A napos időszakok mellett a délután hátralévő felében is megnövekedhet a felhőzet, de záporzivatar csak elszórtan fordulhat elő a megyében. Késő délután 20-22 fokot mérhetünk, este pedig 17-18 fok lesz. Szerdától további javulás várható, nyugodt napos időben bízhatunk és 23 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Olyan a munkaidő, mint az edzés. Amikor az ember elvégzi a munkát, akkor azért eltölti egy kis büszkeség, egy picit lerázza magát, lelazítja magát, és folytatja tovább az aznapi teendőket. Hát így néz ki az edzésen, és így néz ki egyébként a munkaidő után is, nem? De bár jöhet egy kis rezet, egy picit hangosabb zene, akár az autóban, vagy egy fejhallgatóban, vagy pont az ellentétje egy nagy semmi, csak hallgatni a madarak csicsergését, a forgalom háttér zaját, esetleg egy kellemes csevej, hazafele valamelyik munkatársa. Mi veletek leszünk így is, úgy is, most Avril Lavigne.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. Közlekedési információk.
2: Élénkül a forgalom, már javában csúcs van. Érdekes egyébként, hogy főleg a városból kiáramló forgalom az erős. Legalábbis egy órával ezelőtt az nagyon is az volt, amíg befele jövet jól lehetett jönni. Most, hát hogy egy ilyen helycserés támadás megy. Sokan, akik itt dolgoznak, mennek haza, ez a szokásos, mások pedig pont fordítva vannak ezzel. A legsűrűbb egyébként a füredi csomópont és környéke, a két darab négysávos, meg hát ugye nyilván az ehhez csatlakozó keresztirányú utcák, Petőfi, Honvéd, Szent Imre, Talján Gyula, Virág, Kanizsai, Vásártéri, aztán a Mátyás Király utca. Ezek biztos, hogy nagyon-nagyon forgalmasak, és hát ilyenkor nyilván a szűkebb értelemben mert belváros a kórház környékén, illetve hát lent a színház környékén, az állomás előtt, és a föllejáró, ami a Berzsenyi utat illeti. Óvatosan közlekedjetek, odafigyeléssel, meleg van, tompává teszi az érzékeket.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó út!

Nélküled élni. Ez volt a címe Kaigo iménti felvételének. Szomorú hír a folytatásban itt a Rádió Mostban. Ma délelőtt örökre lehunyt a szemét Scherer Péter, a Jászai Mari díja színművész, a hazai színház és filmművészeti élet egyik legmeghatározóbb alakja. A szomorú hírt a Nézőművészeti Kft. Tette közzé a hivatalos közösségi oldalán pár perce, mély fájdalommal búcsúzva a művésztől. A szakma és a közönség is Pepeként ismerte, és a kaposváriaknak őt különösen nem kell bemutatni, már csak azért sem, hiszen így született kaposváriként még 1961. november 16-án. Ugyan gyerekkorát már nem itt, hanem Ajkán töltötte, mivel édesapja ott kapott munkát, a szülővárosához való Kapocs és a somogyi gyökerek megmaradtak. Később ráadásul a színészi pályája során is visszatért Kaposvárhoz, hiszen a kaposvári Csiki Gergely Színház, amely a magyar színjátszás ugye egyik legfontosabb és legendás műhely, és az ott alkotó művészek szellemisége, valamint a velük való szakmai együttműködések az ő karrierjére és látásmódjára is nagy hatással voltak.

0: Selfish. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
1: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
4: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30-947-2666-os telefonszámon vagy a Meisterics Autós iskolánál.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklám hangzott el. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Programajánló.
1: Nincsen már sok idő vissza addig, hiszen hamarosan 17 óra. Tulajdonképpen az órára tekintve azt látom, hogy 17 perc múlva. És kezdődik az MCC Kaposvári Képzési Központjának következő előadása. Ezúttal az Agórában. Minden, amit a modern német politikáról tudnod kell. Az előadó Hans Christoph Kraus, a Passau Egyetem bölcsészet és kultúrtudományi karának professzora. Érdemes elmenni, megnézni, meghallgatni őt, hiszen a német politika bizony az igencsak rányomja a bélyegét, mikor így, mikor úgy az egész európai politikára. Esti könnyed kikapcsolódásnak pedig ott vannak még a mozifilmek. A mai nap a kínálatban a Birka krimi családi vígjáték, a Michael Jackson életét feldolgozó Michael, az Ördög Prádát visel 2, amiből már játszottuk egyébként az előző órában Lady Gaga betétdalát, filmbetétdalát, és ott van még a Mortal Kombat 2 fantasy akció kalandfilm.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrós szelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
3: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
2: Konyhakert felkészül! Jönnek a palánták! Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marász Plusznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradicsom és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcsereped egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
4: Füredi út és Raktár utca sarkán.
2: Várnak a palánták.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
6: Igen!
7: A kaposvári Vesztnagykerben.
5: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
7: Nagykeráron mindenkinek.
5: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: 1,3 millió forinttal támogatott táncsicsos diákokat a Finó csoport. Intercity kocsikat bérel a MÁV az osztrák vasúttól. Elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Mintegy 1,3 millió forinttal támogatta a Finó csoport a kaposvári Táncsics Mihály gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában résztvevő diákokat. A Pont a jó ügyért elnevezésű kampányban a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatának minden megszerzett bajnoki pontja után 500 forintot ajánlottak fel. A csapat a szezonban összesen 2564 pontot szerzett, miközben története 21. magyar bajnoki címét is megnyerte. A támogatást közösségi programokra fordíthatják a diákok. Az összegyűlt összeget képletesen kedden adta át a Táncsics gimnáziumban Szombárné Egyed Linda, a Finó Food Kft. Ügyvezetője, a röplabda csapat játékosaival és vezetőivel együtt. Szerdán folytatja a bronz párbajt a bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK 1-1-re áll összesítésben a Paks elleni viadalban, miután az első meccset múlt csütörtökön megnyerte hazai pályán, majd utána vasárnap idegenben 113-92-re kikapott. A párharc 3 győzelemig tart. A Kaposvár 22 év után zárhatna ismét éremmel az élvonalban, a 2004-es bajnoki címe óta, bronzérmes pedig még sose volt. A szerdai KKK Paks mérkőzés 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. 64 éves korában elhunyt kedden Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművész pályafutása során több társulatnak is tagja volt. Számos színházi szerepe mellett több ismert magyar filmben is feltűnt, köztük a Kontroll, az Argo és a Valami Amerika című alkotásokban. Munkásságát több rangos elismeréssel díjazták. 2009-ben Jászai Mari díjat kapott, tavaly pedig Budapestért díjjal ismerték el. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV az osztrák vasúttársaságtól a nyári balatoni forgalom kiszolgálására. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A tárcavezető szerint a lépésre azért van szükség, mert jelenleg kevesebb üzemképes IC-kocsi áll rendelkezésre, mint az előző években. Hozzátette, hogy a kölcsönzés gyors megoldást jelent a nyári szezonra, miközben dolgoznak a teljes távolsági vasúti flotta megújításán is. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy Sándor Zsolttal korábban együtt szolgáltak, és amikor ő volt a vezérkari főnök, akkor Sándor Zsolt volt a helyettese. Ruszin Szendi Romulus közleményében azt írta róla, hogy végigjárta a ranglétrát a legmagasabb vezetői beosztásokig, és szolgált külföldi műveletekben NATO környezetben is. Sándor Zsolt Böröndi Gábort váltotta, akit 2023-ban neveztek ki.
0: Időjárás jelentés.
9: Este általában tiszta lesz az ég, és a hőmérséklet 17-18 fok környékén alakul, hajnalban pedig 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdától további javulás várható, napos, nyugodt időben bízhatunk, és 23 fok lesz a legmelegebb órákban. A hétvégéig további felmelegedés várható, és szombat-vasárnap már 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
6: Sziasztok, kellemes és hasznos kedd délutánt kívánok nektek. Hogyha velünk tartotok, akkor zenés is lesz, garantálhatom. Eva Maxell, Norma Jane Martinnal és Benson Boone-nal az élen.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután. Programajánló.
1: Megkezdődött az előadás az MCC szervezésében, de azért másik hasznos előadást is tudok javasolni, például 21-ére, holnap utánra. Ennek apropója is a címe a működési jövője, azaz fenntarthatóság, energia és szabályozás gyakorlati megközelítésben. Ez egy ilyen edukációs képzés vállalkozásoknak elsősorban, de persze minden érdeklődőt szeretettel vár a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara a székház holnap után. Díjmentes regisztrációval, illetve hát jelenléttel lehet megtanulni hasznos dolgokat. Lesz majd olyan előadó, aki a fenntarthatóság vezetői oldaláról beszél, lesz előadó, aki majd arról beszél, hogy az energia működésben hol szivárog el a nyereség, témakörben nyilatkozik, és újabb téma lesz a csomagolási szabályozás, működés és költségek. Az előadók egymás után fognak majd lépni, 10-től 12 óráig tart csak ez a képzés, de roppant hasznos, ajánlom minden kedves érintett figyelmébe. Jelentkezni a SKIK elérhetőségein lehet még. Ami pedig a hétvégét illeti, lesz buli, nem is akárkivel. Lengyel Tóthi János lesz majd a rezidens, a házigazda a Corner következő Remember Get Funky partiján, amelyet május 23-án tartanak majd.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen, igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad,
1: több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el.
6: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma már volt szikrázó napsütés, és a beígért 17 fok helyett 22 is. Ma már volt borongós idő, és ígértek egyébként a mai napra némi kis csapadékot, de hát úgy tűnik, hogy itt ez nem Kaposvárra érvényes. Az óránkénti előrejelzés egyébként jelen pillanatban egyáltalán nem mutat csapadékot a következő 24 órára. Ja de, bocsánat, holnap déltől 1/10 milliméternyit. Hát az még arra se elég, hogy picit megnedvesítsen itt bármit is. Amúgy egyébként folytatódik a meleg idő, holnap még a mainál is lehet egy picivel melegebb, 23 fok csütörtökön, 24, pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn pedig akár 25-26 Celsius fok.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Guinness rekord a folytatásban, meg koronázva ezt a mai napot. Van egy hölgy, a kanadai Donna Jane Wilde, aki a világ egyik leginspirálóbb embere személyisége, mert ő a tökéletes bizonyíték arra, hogy az életkor az csak egy szám. Bebizonyította, hogy 58 évesen nagymamaként is lehet az ember Guinness rekorder, ráadásul sportteljesítménnyel, ugyanis ő tartja a világrekordot a kartámasz, az alkartámaszban, azaz a plankben. Egész pontosan 4 óra 30 percet és 11 másodpercet töltött ebben a pozícióban, amivel hivatalosan is felállította a nők közötti új Guinness világrekordot. Mint elmondta, filmnézés és tanulás közben is gyakran plankelt, amúgy 12 unokája van és velük szokott tanulni, így építette fel ezt a brutális állóképességet. Azért tegyük hozzá gyorsan, ez nem csak fizikai erőlétet követel, hanem mentális erőt. A rekord kísérlet utolsó órája elmondása szerint kész gyötrelem volt, de a családja és az unokái szurkolása átsegítette a holtponton. Ott szurkoltak neki folyamatosan.

pillanat a tiéd. Rádió Most. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali gyógyfürdő Facebook oldalán.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
4: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat. 2026. május 19-e, kedd, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Permetezik a fákat. A következő egy hétben Kaposváron az esti és éjszakai órákban lompermetezést végeznek. A növényvédelmi munkálatok célja a városi fák, köztük a platánok, juhorok és hársfák védelme a kártevők és növényi betegségek ellen. A városüzemeltetés közlése szerint a felhasznált szerek nem jelentenek veszélyt sem az emberekre, sem a méhekre, és nem károsítják a környezetet vagy a járműveket. A lompermetezést ezen a héten kettől jövő hét szerdáig végzik el az időjárás függvényében. Újra szűrőbusz áll be a Kossuth térre. Jövő hét szerdán ismét egészségügyi szűrőbusz érkezik Kaposvárra. A Kossuth téren reggel 9 órától a délután 3 óráig lesznek ingyenes szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok. A résztvevők többek között anyajegy és szájüregi daganat szűrésen, csontsűrűség és testösszetétel mérésen, valamint vércukor és koleszterin szint vizsgálaton is részt vehetnek. Az 50 és 70 év közötti férfiak számára PSA szűrést is biztosítanak, ami a prosztata állapotának korai jelzésére szolgáló vérvizsgálat. A programban sportegészségügyi állapot felmérések, dietetikai tanácsadás és a mozgás receptre program bemutatója is szerepel. Futókon a békefenntartó missziók. A Somogy vármegyei kormányhivatal galériában hétfőn katonákról szóló fotókiállítás nyílt. A tárlaton a Kuncsák Barna főhadnagy felvételei láthatók, amelyek koszovói és boszniai békefenntartó missziók során készültek. A fotók a katonák mindennapjait, kiképzéseit és hivatalos eseményeit mutatják be. A főhadnagy a missziók vezető fotográfusaként dolgozott. 1,3 millió jött össze a Pont a jó ügyért gyűjtésen. A Finó csoporta a Táncsics Mihály Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában résztvevő diákokat mintegy 1,3 millió forinttal támogatta. A Pont a jó ügyért kampányban a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatának minden megszerzett bajnoki pontja után 500 forintot ajánlottak fel. A csapat a szezonban összesen 2564 pontot szerzett, miközben története 21. magyar bajnoki címét is megnyerte. A támogatást közösségi programokra fordíthatják a diákok. Az összegyűlt összeget képletesen kedden adta át a Táncsics gimnáziumban Szommerné Egyed Linda, a Finó Food Kft. Ügyvezetője, a röplabda csapat játékosaival és vezetőivel közösen. A drukkhelyzet akár előnyre is fordítható. A Kaposvári MCC legutóbbi pódium beszélgetésén az érettségi időszak kihívásairól és a vizsga stressz kezeléséről esett szó. A szakértők szerint a drukkhelyzet akár előnyre is fordítható, mert segítheti a fókuszt és a koncentrációt. A múlt hét csütörtöki rendezvényen diákok, szülők és érdeklődők közösen beszélgettek arról, hogy hogyan támogathatók a fiatalok a szóbeli érettségi előtt, illetve milyen lehetőségek várják őket az érettségi után. A programban az MCC egyetemi programját is bemutatták, amely a középiskola és az egyetem közötti átmenetet segíti, valamint szakmai és közösségi fejlődési lehetőséget kínál a hallgatóknak. A motoros 20-nál rövidebbet a szabálytalan autós miatt. A somogyi rendőrség egy Igalnál történt cserben hagyásos baleset szemtanúit keresi. A baleset idén április 6-án történt. Egy motoros szabályosan közlekedett, amikor egy autó áttért a sávjába, és emiatt fékezni és ellenkormányozni kényszerült. A két jármű nem ütközött össze, de a motoros elesett és a vízelvezető árokba csúszott. A motoros megsérült a balesetben, az autós azonban megállás nélkül tovább hajtott. A szemtanúk akár a 112-es segélyhívó számon is jelentkezhetnek. Roncsból alakított ki vadászlest az orvadász. A Fonyódi járási ügyészség vádat emelt orvadászat és lopás miatt egy férfi ellen. Az 50-es éveiben járó vádlott illegális vadetetőt alakított ki egy dél-balatoni területen, majd egy roncsautóból vadászlest készített, ahonnan vaddisznókat lőtt ki. Emellett a Fonyód környéki tógazdaság alkalmazottjaként csaknem 180 ezer forint értékű süllőt is ellopott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott a férfival szemben. Nem vette figyelembe a másodfokú viharjelzést. A balatoni vízirendőröknek a hétvégén már menteniük kellett. Vasárnap kora este a viharos időben csónakkal sodródott el egy férfi paloznaknál. A férfi az erős viharos szél miatti hullámzásban nem tudott partra jutni. A vízirendőrök a közeli kikötőben vontatták a férfit a csónakjával együtt. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság megjegyezte, hogy az eset idején másodfokú viharjelzés volt, amit a csónakos férfi nem vett figyelembe. Főként a viharos idő adott munkát a tűzoltóknak. A somogyi tűzoltókat a hétvégén 65-ször riasztották. Egy tűzeset mellett 64 műszaki mentéshez vonultak az egységek. A legtöbb esetet a viharos időjárás okozta, 54 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Több településen is útra dőlt fák akadályozták a közlekedést, sőt volt, ahol vasúti sínekre zuhant fa. Emellett három közúti balesetnél is a tűzoltók segítettek, ezek közül az egyiknél Nagyatád és Somogyszob között egy nyerges vontató és egy traktor ütközött össze. A krónika végén pedig két sporthír. Jön a bronzcsata harmadik felvonása. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub szerdán folytatja a bronzpárbajt a bajnokságban. A KKK 1-1-re áll összesítésben a Paks elleni viadalban, miután az első meccset múlt hét csütörtökön megnyerte hazai pályán, majd utána vasárnap idegenben 113-92-re kikapott. A párharc 3 győzelemig tart. A Kaposvár 22 év után zárhatna ismét éremmel az élvonalban, a 2004-es bajnoki címe óta, bronzérmes pedig még sosem volt. A szerdai KKK Paks mérkőzés 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Lemondta a válogatottságot Vojvoda. Nem ölti magára többet a válogatott mezét Vojvoda Dávid, az Albafehérvár kosárlabdázója. A 35 éves kaposvári születésű kosaras 17 éven át szerepelt a nemzeti csapatban, összesen 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon is részt vett. Vojvoda azt mondta, nehéz döntést hozott, de lezárja ezt a fejezetet, és a jövőben a klub karrierjére koncentrál, hogy többet pihenhessen és ezzel meghosszabbíthassa a pályafutását.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
5: Este általában tiszta lesz az ég és a hőmérséklet 17-18 fok környékén alakul, hajnalban pedig 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdától további javulás várható, napos nyugodt időben bízhatunk és 23 fok lesz a legmelegebb órákban. A hétvégéig további felmelegedés várható, és szombat-vasárnap már 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
7: Hello, sziasztok! Továbbra is itt a Rádió Most, benne a legnagyobb slágerek, és bár ma már hallgattuk Lady Gagát, méghozzá éppen aktuális slágerét, az Ördög Prádát visel 2 című film betét dalaként, most csak úgymond a saját lemezéről választottunk egy dalt, a The Dead Dance címűt 2025-ből tavalyról. Aztán szintén egy tavalyi 4-es street érkezik, jön Janet Jackson, egy korábbi nagy slágere, Ed Sheeran és a Lost Frequencies is, Így tehát a sok beszéd után, a hír összefoglaló után, most sok zenét adagolunk nektek, hogy minden egyensúlyban maradjon.

0: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.
1: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
2: A Rádió Mostos hírösszefoglaló után úgy osztottuk be a dolgokat, hogy a tévések hírösszefoglalóját is meg lehessen nézni, ami egyébként 7 órakor lesz majd a Kapos TV-ben. A három fő téma pedig, hogy nem csak a pályán bajnok a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata, de a tehetséggondozás területén is aranyérmet érdemel, ez ma újra kiderült. Látványos kísérletekkel és bemutatókkal tarkított nyílt napokat tart a héten a kaposvári Matthias Corvinus Kollégium. Lesz családi alkalom is. Egyre népszerűbbek a zselici bringa utak. Több dombok közt fekvő településen kölcsönző, szervizpont és pihenőhely is várja a turistákat.
1: A képes hírösszefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.

0: Ó, de jó volt meghallgatni a Y-Town slágerét, a Your Woman-t. Van egyébként, talán a TikTokon láttam egy összefoglaló, hogy ezt az alaptémát, ezt hány helyen használják. Kezdve ugye Dua Lipán át, a Y-Town-on keresztül, de hát ugye Csillagok háborújában is azért van kotta helyes egyezés itt-ott. Szóval érdekes volt, hogy egy dal a sok közül éppen ebből a korszakból, 1996-ból hogyan emlékeztetett, vagy éppen hogy hogyan jelent meg akkoriban, miképpen. A folytatásban Lotfi Begi érkezik, akinek slágerét B. Nagy Réka énekli, majd a már emlegethet Dua Lipa jön. Érkezik a New Level Empire, Pink és Will Smith is. Ezekkel a dalokkal kívánok kellemes estét, és a már volt rádiós hír összefoglaló, lesz tévés összefoglaló, tartanék egy újságcikk összefoglalót is. Ha a kaposvármos.hu-ra kattintotok, olvashattok arról, hogy visszatér Kaposvár egyik legendás parti sorozata, a Get Funky. Munkában a békefenntartó Koncsek Barna missziókon készült fotóiból nyílt kiállítás a Kormányhivatal galériájában. Írtunk a Fitness Arena újításáról, a Nekem a Desed a családi napról, amely ezen a hétvégén lesz, és arról is, hogy emléktáblát avattak hétfő délelőtt Fésus Éva egykori kaposvári otthonának falán a Riprónai utcában. Leírtunk a vádemelésről is, amelyet egy férfi ellen tettek, aki vadat és halat is lopott Somogyban, és arról is, hogy Vaszari János festménye 150 millió forintért kelt el egy aukción. További aktualitások a www.kaposvármos.hu.
1: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lompermetezést végeznek a következő egy hétben Kaposváron az esti és éjszakai órákban. A növényvédelmi munkálatok célja a városi fák, köztük a platánok, juharok és hársfák védelme a kártevők és növényi betegségek ellen. A városüzemeltetés közlése szerint a felhasznált szerek nem jelentenek veszélyt sem az emberekre, sem a méhekre, és nem károsítják a környezetet vagy a járműveket. A lompermetezést ezen a héten kettől jövő hét szerdáig végzik el az időjárás függvényében. Ismét egészségügyi szűrőbusz érkezik Kaposvárra jövő hét szerdán. A Kossuth téren reggel 9 órától délután 3 óráig lesznek ingyenes szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok. A résztvevők többek között anyajegy és szájüregi daganat szűrésen, csontsűrűség és testösszetétel mérésen, valamint vércukor és koleszterin szint vizsgálaton is részt vehetnek. Az 50 és 70 év közötti férfiak számára PSA szűrést is biztosítanak, ami a prostata állapotának korai jelzésére szolgáló vérvizsgálat. A programban sportegészségügyi állapotfelmérések, dietetikai tanácsadás és a mozgás receptre program bemutatója is szerepel. Mintegy 1,3 millió forinttal támogatta a Finó csoport a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában résztvevő diákokat. A Pont a jó ügyért elnevezésű kampányban a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatának minden megszerzett bajnoki pontja után 500 forintot ajánlottak fel. A csapat a szezonban összesen 2564 pontot szerzett, miközben története 21. magyar bajnoki címét is megnyerte. A támogatást közösségi programokra fordíthatják a diákok. Az összegyűlt összeget képletesen kedden adta át a Táncsics Gimnáziumban Szomberné Egyetlinda, a Finó Food Kft. Ügyvezetője, a röplabda csapat játékosaival és vezetőivel együtt. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV az Osztrák Vasút Társaságtól a nyári balatoni forgalom kiszolgálására. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A tárcavezető szerint a lépésre azért van szükség, mert jelenleg kevesebb üzemképes IC kocsi áll rendelkezésre, mint az előző években. Hozzátette, hogy a kölcsönzés gyors megoldást jelent a nyári szezonra, miközben dolgoznak a teljes távolsági vasúti flotta megújításán is. 64 éves korában elhunyt kedden Scherer Péter. A Jászai Mari Díjas színművész pályafutása során több társulatnak is tagja volt. Számos színházi szerepe mellett több ismert magyar filmben is feltűnt, köztük a Kontroll, az Argo és a Valami Amerika című alkotásokban. Munkásságát több rangos elismeréssel díjazták. 2009-ben Jászai Mari díjat kapott, tavaly pedig Budapestért díjjal ismerték el.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és a hőmérséklet 17-18 fok környékén alakul, hajnalban pedig 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdától további javulás várható, napos, nyugodt időben bízhatunk és 23 fok lesz a legmelegebb órákban. A hétvégéig további felmelegedés várható, és szombat-vasárnap már 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Krisztián, köszönjük szépen a híreket. Várunk vissza. Egyébként Krisztián hozza is majd, de nem 20 órakor, akkor a Mutató Szolgáltató magazin műsor indul, hanem majd 21 órakor egy hír összefoglalóval érkezik, majd Kaposvár itt és most címmel. Én pedig az alábbi előadókkal, Little Mix, Adam Lambert, aztán Kylie Minogue és a Hertz.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk. Programajánló.
1: Elkanyarodnék a hétvége fele, hogy ajánljak néhány programot már. Említettem a korábbiakban a holnap utáni a működés jövője, fenntarthatóság, energia és szabályozás gyakorlati megközelítésben képzést a SKIK-ben. Jó tanácsok ezek, hasznos és megfontolandó anyagokkal. Ez tehát egy edukációs képzés a SKIK szervezésében díjmentesen, neves előadókkal, a téma szakértőkkel. Érdeklődni és jelentkezni a SKIK elérhetőségein lehet. Aztán ismételten jön majd a Get Funky Remember. Május 23-án szombaton a rezidens, az első rezidens most Lengyel Tóthi János lesz majd ismételten. Életre kell tehát a rendezvény sorozat. Aztán itt van május 24-e, ami ugye hétvége és vasárnap. Nekem ad esed a Családi Nap című rendezvényre várják a kedves érdeklődőket. Méghozzá 11 órától a három Kismalac interaktív báb előadással, Sarkadi Kis Jánossal, 13 órától Roli Bohóccal, kísérő programként Csillám tetoválással, Lufi Glúval, aztán 15 órától Gavallér Gyula fog majd muzsikálni a kedves jelenlévőknek. Érdemes kilátogatni. Kellemes időtöltés, jó szórakozást a választott programokhoz, de még mielőtt tovább mennénk, azért a mai napra is szeretnék ajánlani konkrétan egy kis mozizást. Az esti filmek az alábbiak lesznek a vetítés sorrendjében: Birka Krimi, egy családi vígjáték 19:50-től, Mortal Kombat 2 20 órától, Michael Jackson életrajzi film 20 óra 10 perctől, és az Ördög Prádát visel 2 20 óra 20 perctől a kaposvári Kultikban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Egy rockbaladát hallgattunk a Green Day előadásában még 2009-ből, amely dal egyébként egy mély érzelmes dal, egyszerre szól a belső és személyes küzdelmek feladásáról, sőt, a háború ellenességről is, úgyhogy nagyon is aktuális. Tudtátok, hogy 40 különböző háború zajlik a világon jelen pillanatban? Hát döbbenetes. Velünk a Rádió Mosta mindig mindenben képbe kerülhettek, például a városi közélet kapcsán is. Érdekes és hasznos információk lesznek ma is este 8 órától, azaz a Mutató Szolgáltató magazin műsorban 5 interjúval készülünk és 4 témával. Többek között nyilatkozni fog majd nekünk a Levéltár vezetője Polgár Tamás, időutazunk Meyerné Bocska Ágnessel, interjúzunk Kocsi Zsuzsi B2B Networking tanácsadóval, aki a helyi és környékbeli vállalkozóknak fog segítséget adni, és egy Kaposváron járt szakértővel is beszélgetünk, méghozzá Szajfó Omárral, az európai migráns helyzetről. Nagyon is aktuális a téma, hiszen a kormány vezetője pontosan ezért utazik Lengyelországba, hogy a témakörben tájékozódjon. Szóval nálunk háttérinformációkat hallhat majd számos témában este 8 órától a Mutatóban. Előtte elbúcsúzom, köszönöm a figyelmet, de holnap reggel várlak benneteket, majd itt leszek én, és együtt ébreszthetjük így Kaposvárt.

0: I guess you moved on really easily.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel.
2: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. május 19-e, kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat! Ez a Mutató közszolgálati interjú műsor. Én Györfi Betta vagyok. Ezúttal is hasznos és érdekes témák kerülnek terítékre. Szó lesz a levéltári napokról, a ruhagyár történetéről, a konferenciák vállalkozás építő lehetőségeiről és a migráció kulturális vonatkozásairól. Kezdjünk is bele! Levéltári napokat tartottak a közelmúltban Kaposváron. A rendezvényről a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy megyei levéltárának vezetőjét, Polgár Tamást, Széki Éva kérdezte.
2: A hagyományoknak megfelelően idén is megtartották a levéltári napot. Milyen programja volt az idén, igazgató úr?
3: Most egy ilyen semleges témát próbált választani a levéltár. A megyéhez tartozó közlekedés történeti témákat próbáltuk boncolgatni. Azért, hogyha végig tekintünk így a középkortól napjainkig, elég széles az a spektrum, akár csak ha az eszközöket nézzük. Úgyhogy 8 előadó volt, aki fellépett itt a levéltári napon, kezdve a középkori révektől, a Balaton török időszakbeli hajózásáról tartott Vég Ferenc történész például, aztán a vasutat se hagyhattuk ki, hiszen a vasúthálózat a Somogyvár megyének másfél évszázada, hogy így mondjam, sűrűbb volt, mint most, hiszen ha körül betekintünk, azért elég sok vasútvonal szűnt meg, ami így Kaposvárról például kiindulva más városokkal kötötte össze mondjuk a megyeszékhelyet. Aztán volt arról is szó, hogy milyen szerelőüzemek voltak itt Kaposváron a két világháború között, hogy szereltették az emberek mondjuk a saját járműveiket. Itt a Kása és Szepesi gépjárműjavítóról volt szó, aminek például Pécsen is volt műhelye, és a végén a taszári repülést azért nem hagyhattuk ki, hiszen az is hozzátartozik itt a vármegye közlekedés történetéhez.
2: Mennyire jól kutatható ez a terület, vannak-e ehhez anyagok, források?
3: Hát a középkori réveknél ugye itt az okleveles anyag áll rendelkezésünkre. Én azt gondolom, hogy a vasút történethez azért sok minden van, hiszen van egy a közlekedés történeti múzeum is, ahol azért sok vasúttal kapcsolatos iratanyag van. A taszári légibázis és repülés történetéről az utolsó parancsnok tartott előadást, tehát ő vele még interjút is érdemes készíteni. Ő sok korabeli fotót így a 90-es évekből is bemutatott, tehát azt gondolom, hogy többfajta forrás van ezekre a témákra, de mondjuk egy-egy ilyen vállalat történetét azért elég nehéz lenne feltárni.
2: Elhangzott-e valamilyen kuriózum, érdekesség, amit érdemes megosztani a hallgatókkal?
3: Talán itt a középkorral kapcsolatos, ami mindig novum, hogy így mondjam, hogy mennyi rév és átkelő volt itt egy-egy település környékén, az hihetetlen volt számomra, és a török időszak, amire igazából nekünk itt a mi levéltárunkban sincs forrás, így az 1700-as évek előtti időszakra vonatkozó, hogy használták a törökök és a magyarok is a Balatont, az északkipartról, hogy hoztak át eszközöket, fegyvert, stb. És hát igazából azért nem kell arra gondolni, hogy nagy fegyveres hajós ütközetek voltak itt a Balatonon, inkább csak itt a szállítmányozásra használták a tavat akkor.
2: Lehet tudni, hogy mi az ok annak, hogy ezek eltűntek, és ma már lényegesen kevesebb ilyen rév vagy átkelő hely van a Balatonon. Nincs erre igény?
3: Hát ez nem csak a Balaton, hanem a települések környékén is, például a középkorász előadó Nógrádi Árpád arról beszélt, hogy Nagyatát környéki révekről is beszélt. Megváltozott a település szerkezet, az egész környezet más volt, akár csak 5-600 évvel ezelőtt is, mint most. Gondoljunk a Balatonra, aminek a mocsaras részei még egészen Fonyódig is elnyúltak, Somogyvár környékén is, tehát teljesen más volt a természeti környezet akkor, mint most.
2: Na, beszéljünk akkor egy kicsit a Balatonról, nekünk kaposváriaknak, somogyiaknak, ez mindig nagyon izgalmas. Mit lehet tudni a múltjáról?
3: Balatonnal kapcsolatban a szeúzó kincsek is már sok mindent elárulnak, hiszen akkor egy Balaton környéki birtokos készíthette ezeket a tálakat, úgyhogy a Balatonnal kapcsolatban már korai forrás is van így, de egyébként a 19. század második fele végétől kezdett ez a turizmus jellegű történet kibontakozni. Addig nagy kuriózum volt az is, hogy Bessenyi Lényi báró átúszta egyszer a Balatont, tehát ez így a reformkorban teljesen másra használták, de a turizmus, ami számunkra így a Balaton ízét adja, hogy így mondjam, ez inkább a 19. század második felére jellemző, és itt hát Somogyban azért nagyon fontos a Széchenyiek, Zicsieknek a tevékenysége, akik az a saját földjeikből adtak arra a különböző balatoni egyesületeknek terelt földet, hogy megvalósuljanak ezek a nyaraló üdülő helyek, és hogyha mondjuk Fonyódnál is fölmegyünk ott az üdülő sorra, akkor is azt tapasztalhatjuk, hogy hát mikor felmegyünk, hogy hát alig látszik innét a Balaton. Azért egy évszázaddal korábban teljesen más volt a természeti környezet, mint mondtam korábban, és azért telepítették azért föl oda, mert onnét egy nagyon jó kilátás volt. Most már azért kevésbé.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Kezdődik a Mutató időutazása Kaposvár helytörténetében. A riporter Ród Balázsi Hunor.
2: Néhány adással ezelőtt textiles vizekre elvesztünk, és a textil művek történetét vettük át a mi kedves idegenvezetőnkkel, Májerné Bocska Ágnessel. És idegen vezet továbbra is, ezúttal is textil vonalon, csak most a ruhagyár története kerül a figyelem középpontjába. Az én szülővárosomban is rengeteg ruhagyár volt, és nálunk is nagyjából meghatározta, sőt a mai napig meghatározza a ruhagyártás a város életét. Hogy nézett ez ki Kaposváron, amikor a ruhagyár fénykorát élte? Ez így hogyan csapódott le a városban, vagy hogyan érezték bent az üzemben? Fel lehet-e valamilyen módon eleveníteni ezt az időszakot?
3: Igen, mindig beszélnek róla azok is, akik ott dolgoztak a mai napig, hogy szalagban és műszakban dolgoztak, tehát azért a 60-as, 70-es években ott 1500 főt foglalkoztatott, tehát egy nagyon nagy foglalkoztatója volt a városnak. Szalagmunka szerint, mint egy gép, úgy ment maga a munka folyamatok egymás után következtek, és hát lássuk be, hogy ebben az esetben egyetlen kéz kiesése is megakadályozta, megbénította ezt a folyamatot. Tehát ez azt jelenti, hogy egy varrónő az például csak a zsebet varta föl, csak azzal foglalkozott, hogy a félkész termékre csak a zsebet varta föl. Aztán ment tovább a félkész termék, és a következő pedig mást varta.
2: A gombot.
3: A gombot például. Így van. Most a munka az úgy nézett ki, hogy mindig a szabászaton kezdődött a munka, tehát a szabászaton kiszabták az anyagokat, az bement a raktárba, ott előkészítették a darabokat, aztán a raktárból került magára a szalagra, és akkor itt a szalagon, ahogy említettem, műszakban folyt a munka, vartak, ragasztottak, cérnáztak, gomboztak, vasaltak, az ott dolgozók végül egyesével minden darabon, minden munkafolyamatot nagyon-nagyon gondosan leellenőriztek, szó szerint meosztak. Tehát egy rendkívül precíz, összehangolt munkát követelt ez a folyamat, ez egy intenzív munkafolyamat volt, nyilvánvaló, hogy nagyon hamar kifárasztotta a dolgozókat, és képzeld el, hogy ilyenkor azt vették észre, hogy 4-5-6 óra után esetleg csökkent a teljesítmény.
2: És ha már tudták, akkor tettek valamit ellene?
3: Képzelt tettek, mert a vezetőség beiktatta a munkaidőbe a munkahelyi testnevelést. Bizony, ez egy nagyon nagy forradalmi újítás volt annak idején, hogy megszakították a műszakot bizonyos időközönként, megtornáztatták a dolgozókat, akik nyilván gép mellett, varrónők gép mellett dolgoztak, vagy a szabászaton, tehát ugyanazt a munkafolyamatot készítették, és azt vették észre, hogy ez a 20 perc vagy 30 perc kieső idő, ez utána sokkal lendületesebbé tette a munkát meg a teljesítményt is.
2: Épp testben, épp lélek.
3: Igen.
2: Van egy kérdés, ami engem borzasztóan foglalkoztat, mert az én családomban is rengetegen dolgoztak ruhagyárban, és amikor láttuk a reklámokban, vagy a lapokban, a Neckermannban, hogy ilyen márkák léteznek, hogy Hugo Boss és társai, eközben a székely paraszt emberek a mezőn Hugo Boss nadrágokban dolgoztak, mert mindenkinek a felesége, vagy a testvére a kész ruhagyárban dolgozott, ahonnan kaptak ajándékba, karácsonyra, stb. Olyan ruhákat, amiket ott készítettek. Na most Kaposváron, a kaposvári ruhagyár életében volt-e ugyanilyen, amikor elképesztő távolinak tűnő, nem tudom, márkák például itt készültek, és mondjuk megfizethetetlen volt a polgár számára, viszont az ott dolgozók esetleg abban
3: dolgoztak.
2: Azt nem
3: tudom, hogy az ott dolgozók most kaptak, vagy nem kaptak, ebből ilyenre nem emlékszem. Nyilvánvaló, hogy megvásárolni azt lehetett, erre viszont emlékszem, mert mindig voltak egyrészt mintadarabok, amik itt maradtak.
2: Nekem az összes nadrágom Hugo Bossos címkével volt bevarva, amikor tudod, a jóság jele kijött a térdemen.
3: Igen, úgyhogy hogyne, hát külföldre dolgoztak bérmunkába. A taszári telep volt az, ami külföldre dolgozott, konkrétan tudom, mert apukám vezette a taszári telepet, és nagyon sok nyarat gyerekként ott töltöttem, tehát imádtam ennek a légkörét. Kiváló minőségű konfekciót és ruhaipari termékeket állított elő ebben az időben a ruhagyár. Most kérdezted, beszélgettünk, hogy milyen termékekről van szó, tehát ha férfiről beszélünk, akkor öltönyök, zakók, felöltők készültek, aztán a női részére blézerek, kosztümök, női kabátok. Nem maradhattak el például a gyermekruhák, műszörmé fehérjéből bélelt ilyen bébi zsákokat készítettek. Uh-huh. Annak idején ezt a lábzsákot készítettek a gyerekeknek. Aztán, amikor elkezdtek külföldre dolgozni, akkor jöttek a síruhák. Ez az Elho márkájú síruhákat franciákhoz, az olaszokhoz gyártották. Nekem is volt. Jackik, anorákok, nagyon jó minőség, és marha jól néztek ki. Hát képzeld el ebben az időben.
2: Igen.
3: Egy ilyenbe föltűnni, tehát nagyon-nagyon jól nézett ki. Úgyhogy tulajdonképpen a kaposvári ruhagyár kiszolgálta a hazai színházi világot is jut eszembe, és a hazai televíziós világban is megjelentek a ruhái. Ők használtak az elsők között ilyen zsugorított, habosított műbőrkabát, anyagot, szintetikus lasztex nadrágot, trevira anyagokat, tehát az újdonság is folyamatosan megjelenik náluk. Most mutatok neked valamit. A férjem ma reggel előtúrt, mert 3 évig nem kérdezte meg, hogy mi lesz a rádióban, és ma mondtam, hogy a ruhagyár. Hát azt mondta, akkor ő most ezt előkeresi, és hozd el a Huninak megmutatni.
2: Na, egy farmer nadrág került ki az Ági szatyrából.
3: Igen, a kaposvári ruhagyáros szatyorból ezt szeretném megmutatni. Joker a szatyor. Igen,
2: mert ide adod meg kinek?
3: Hogyne, persze.
2: Azt a mindenit. Keresse mindenütt a kaposvári ruhagyár termékeit. Joker. Neked még van ilyen. Neked és egy farmer nadrág.
3: És egy Joker farmert hoztam természetesen, ami a kaposvári ruhagyárnak a terméke. Ez az enyém volt.
2: Hát ez tök menő most is. Kár egyébként, szomorú.
3: Nézd meg az anyagát, nézd meg a varrását.
2: Milyen jó kemény, milyen
3: vastag. És nézd meg a méretét, amiket egy nem mondom.
2: Már nem jó.
3: Hát ez a középiskolás időszakomból való.
2: Hát én most hirtelen nem találom meg a
3: ott a címkéje.
2: Hol?
3: Legelején. A hátuljáról leszedtem, mert akkor az volt a divat, hogy le kellett szedni a címkét az én időmben.
2: Ja, itt van.
3: Ott aha. Van a címkéje.
2: Igen. 100% pamut és 36 S-es.
3: Na?
2: Na hát akkor legalább én, ha a hallgatók nem is, de kaptam egy kézzelfogható szeletet a kaposvári ruhagyár történetéből, ezért pedig nagyon hálás vagyok neked, Ági. Köszönöm
3: én
2: szépen.
3: Én köszönöm az emlékezést.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Kutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A konferenciák nem csupán hasznos tudásanyagokkal szolgálhatnak a kaposvári vállalkozásoknak, hanem sok személyes kontakttal, olyan másik vállalkozásokkal, amelyekkel esetlegesen a jövőben együtt lehet működni. Keresni kell az ismeretségüket, összegezte Kocsi Zsuzsi, B2B Networking tanácsadó legutóbbi interjúja alkalmával. Beszélgető társa Keszthelyi Tibor volt, akivel innen folytatják a disputát.
2: Zsuzsi, folytassuk onnan, ahol legutóbb abba hagytuk, vagyis hogy miképpen kell készülni a konferenciákra, hogyan lehet kiaknázni a személyes kontaktok nyújtotta lehetőséget. Ugye egy szóval megfogalmazva, networkölni kell. Mivel és hogyan érdemes még készülni egy szakmai konferenciára?
3: A másik az az, hogy tájékozódjunk előre arról, hogy várhatóan kikkel fogunk ott találkozni, és hogyha tudjuk azt, hogy mivel tudunk találkozni a rendezvényen, akkor gondoljuk át azt, hogy ezekkel a személyekkel miről szeretnénk beszélgetni. Mert amikor meglátjuk őket a rendezvényen, akkor már könnyedén oda tudunk lépni hozzá, hogy szia, láttalak a résztvevők között, nagyon számítottam rá, hogy itt leszel, vagy nagyon kíváncsi voltam, hogy össze fogunk-e itt futni, mert képzeld el, hogy van egy téma, amiről szeretnék veled beszélgetni. És akkor, amikor konkrét dolgot mondasz valakinek egy ilyen rendezvényen, akkor eleve az nagyon jól esik neki, hogy jé, hát ő már előre gondolkodott arról, hogyha találkozunk, akkor miről beszélgessünk, és éppen nagyon kíváncsivá is tudott tenni azzal kapcsolatban, hogy oké, akkor mi lehet az az ügy, amiről beszélnünk kell, és innentől kezdve már konkrétan arról fogsz tudni beszélgetni, ami neked fontos, ami a te üzletedet előre viszi.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy miként lépjek kapcsolatba olyan ottani, mármint a konferencián lévő vállalkozókkal, akik hát tulajdonképpen ismeretlenek a számomra, mert hogy fogalmam sincs az ő szakterületükről.
3: Én a könnyebb utat szeretem itt választani egyébként, mert hogy az egy nagyon nehéz helyzet, hogy egy idegenhez odalépjek. Mondjuk egy előadóhoz odalépni például azért könnyű, mert ugye meghallgattuk az előadását, és egyből fogunk tudni kérdéseket feltenni az előadásával kapcsolatban, ott is egy konkrét. Nem olyan régen voltam egy rendezvényen, ahol két előadó beszélgetett egymással, egy a témámhoz nagyon közel álló témáról beszélgettek, és akkor úgy mentem oda hozzájuk, hogy sziasztok, taktikailag nem feltétlenül jó az a helyzet, hogy itt ketten vagytok, és mind a kettőtökhöz intézem a kérdésemet, és ami egy kicsit ilyen vicces volt, és egyébként így nevettek is, meg így nagyon kíváncsiak voltak rá, hogy na, vajon mi az a kérdés, ami taktikailag nem oké feltenni, hogy két versenytársnak teszem fel egyszerre, és ugye nagyon kíváncsiak lettek, és elkezdtünk beszélgetni, és ezután a beszélgetés után az egyikük egyébként külön odajött hozzám, hogy akkor folytassuk ezt a beszélgetést, mert hogy nagyon tetszett neki a megközelítés, és hogy akkor keressük az együttműködéseket. Tehát mondjuk egy előadóhoz oda menni nagyon könnyű úgy, hogy az ő előadásával kapcsolatban kérdezünk, és nyilván jó kérdést teszünk fel, szakmai kérdést teszünk fel, akkor nagyon hamar fel fogja mérni azt, hogy mi értünk ahhoz, amiről beszélgetünk vele, emiatt nagyon szívesen fog ezt még cserélni velünk, és el tudunk kezdeni abba az irányba is menni, hogy akkor hogyan tudunk együtt dolgozni, vagy hogyan tudunk nekik segíteni. És akkor mondtam, hogy én a könnyebb utat szeretem választani, ez pedig az egyébként, hogyha mondjuk ismerek legalább egy embert korábbról, akkor őt így megkeresem, elkezdek vele beszélgetni azzal az alapvető dologgal, hogy igen, én megyek oda, teszek fel neki kérdéseket, úgy indítom a beszélgetést, hogy ő minél többet tudjon mesélni magáról, és el tudom vinni oda azt a beszélgetést, azt a vonalat, hogy meg tudom tőle kérdezni, hogy és egyébként te kiket ismersz a rendezvényen. És akkor ő meg fogja mutatni, hogy kiket ismer, és akkor aki számomra érdekes, és vagyunk olyan jóba, ezzel a valakivel, akivel beszélgetünk, akkor megkérdezem tőle, hogy lenne kedve bemutatni engem annak az embernek, és akkor ha már valaki bemutat, akkor ugye nem a semmiből lépek oda, ők egy picit előkészítik a beszélgetésemet, és nagyon ügyesen el kell tudnom mondani azt neki, hogy miért szeretnék vele beszélgetni, miért fontos ő nekem, és akkor onnantól kezdve akkor már megvan egy új kapcsolatnak a kiépítése az ismerősön keresztül, vagy az ő segítségével.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk és egyben zárjuk a beszélgetést Kocsis Zsuzsi B2B Networking tanácsadóval a konferenciák nyújtotta fejlődési lehetőségekről.
2: Zsuzsi, nézzünk technikai dolgokat, hogy mire készüljek még? Névjegykártya, az kell még? Ez menő még? Vagy elég egy profi, LinkedIn profil, esetleg egyéb más közösségi felület, stb.?
3: Igen, amiket mondasz, hogy a LinkedIn profil legyen friss és működőképes, vagy legyen friss, az nagyon-nagyon fontos, mert hogy egy helyszínen tényleg elképesztően könnyű kinyitni a LinkedIn-t, bejelölni egymást, akár üzenetet írni egymásnak a jelölést követően, mert akkor ott van, látjuk, hogy ki az, akivel kapcsolódtunk. Ez egy nagyon jó módszer. És a másik pedig a névjegykártya. Én nagyon-nagyon szeretem, hogyha kapok névjegykártyákat, és bízom benne, hogy ez fordítva is ugyanígy működik, hogy én a névjegykártyához így nagyon jól hozzá tudom kapcsolni azt, hogy miről beszélgettem valakivel, tehát hogy sokkal jobban tudok emlékezni a személyekre is, és a feldolgozást, amiről korábban beszéltünk, sokkal jobban megkönnyíti, hogy van egy kártya, amin ott van a telefonszám, amit csak be kell ütni, és már is tudom hívni azt a vállalkozót, azt a személyt, akivel a rendezvényen beszéltem, és szeretném vele tovább görgetni az ügyet. Tehát a beszélgetésre való emlékezést azt szerintem nagyon-nagyon megerősíti egy névjegykártya. Igen.
2: Zsuzsi, te mint tanácsadó, hogyan szoktál segíteni amúgy egy hozzád forduló vállalkozásnak, mondjuk akár a konferenciára készülésben?
3: Picit talán érintettük ezt a kérdést a beszélgetésnek az elején, ahol említettem azt, hogy a cég, hogyha tudja, hogy hová tart, hogy tudja azt, hogy ő milyen célcsoportnak dolgozik, tudja azt, hogy milyen terméket, milyen mennyiségben szeretne értékesíteni, amit egyébként a marketing stratégiában és a sales stratégiában fogalmaznak meg a cégek, az ezekre az irányokra tud elképesztően jól ráerősíteni a cég vezetőinek a networking tevékenysége. És ezeket a stratégiákat el tudja készíteni a cégekkel közösen, illetve a networking területén is tudunk nyújtani networking tanácsadást, illetve konferencia felkészítés tanácsadást. Mindezt tesszük azért, hogy támogassuk a növekedésben lévő KKV-knak a további növekedését.
2: Na, mesélj egy ilyen networking tanácsadásról, ránk fér még a tudás.
3: Igen, ez a networking tanácsadás lehet egyéni, és lehet akár kis csoportos is. Szoktam együtt dolgozni a cégeknek a vezetőivel, illetve szoktam együtt dolgozni az értékesítési csapatokkal. Nagyon-nagyon más működésmódot igényel a networking tevékenység, mint a sales tevékenység. Meg kell tanulni a networkingnek a logikáját, meg kell tanulni azt, hogy ezek az egymás utáni lépések a kapcsolatrendszerünkben, ez hogyan tud összerendeződni úgy, hogy aztán abból tényleges árbevétele legyen a cégnek, vagy pedig a cég a problémáira gyorsan és hatékonyan tudjon megoldást találni a kapcsolatrendszerből. Úgyhogy workshopok, tanácsadás keretében dolgozom együtt az ügyfelekkel.
2: A kis csoport mit jelent, a cégen belüli csoportot, vagy több cég különböző csoportjait?
3: Az adott cég értékesítési kollégái a csoport munkának a tagjai, igen. Egyébként nyílt workshopot is el tudok képzelni, hogyha van rá igény.
2: És amúgy mi a legfontosabb tipped a konferenciákkal és az azon networköléssel kapcsolatban?
3: Nagyon nehéz feladatot szoktam adni az ügyfeleimnek. Ez pedig az, hogy nézzenek ki olyan cégeket, akinek ők nagyon szeretnének dolgozni. És legyen ott a fejükben legalább 3 olyan cég, akihez szeretnének bejutni. És hogyha a konferencián valaki megkérdezi, tőlük azt, hogy miben segíthetnek nekik, vagy pedig konkrétan megkérdezik, hogy is ki az álomügyfeled, vagy kik azok a cégek, akiknek szeretnél dolgozni, akkor azonnal kell tudni mondani, hogy én ennek és ennek és ennek a cégnek szeretnék szolgáltatni a közeljövőben, mert lehet, hogy éppen olyan valakivel beszélgetsz, aki ismeri ezt a céget, akinek van bejárása ehhez a céghez, és akkor már is össze tudsz kötni, és akkor új üzletek születnek.
2: Akkor összefoglalom. A tudatosság a legfontosabb, hogy ugye tudjam, kikkel, és hogy mit akarok üzletelni, elérni. Ugye?
3: Így van.
2: Zsuzsi, köszönöm szépen a beszélgetést, ezúttal is hasznos volt.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A migráció diaszpórákat hozott létre számos európai nagyvárosban, sőt komplett városnegyedeket, amelyek közbiztonsága sokszor vitatott, kultúrájuk pedig gyökeresen különbözik az adott nemzet hagyományaitól, mondta Szajfó Omár, az MCC Migrációkutató Intézetének kutatási vezetője. A szakértővel innen folytatja a beszélgetést Szekeres Marnó Alán.
2: Önmagában a tendenciát nézzük, hogy hogy volt mondjuk ezeknek a városrészeknek a helyi közösségi élete mondjuk 50 évvel ezelőtt, hogy van most, és mi prognosztizálható akár csak a reprodukciós arányszámok vizsgálata során, tehát hogy mi prognosztizálható akár 20 vagy 30 vagy 50 éves időtávlatban, akkor mire következtethetünk?
3: A városrészek egy kérdés, és a demográfia megint egy másik. Mind a kettő nagyon fontos egyébként. Tehát ami a városrészeket illeti, egyes városrészekben megtörtént egyfajta népességcsere. Tehát jellemzően Németország, Belgium, Hollandia, a frissen érkezett bevándorlókat a 60-as évektől a munkásosztály területein, lakókörnyékein szállásolta el, hiszen az volt a munkásosztály terület, és munkásokként érkeztek ezek az emberek. Ezek a városrészek jellemzően belvárosok, tehát a híres hírhedt brüsszeli Möllenbeek az egy belváros. Berlinben Kreuzberg az belváros. Éppen ezért ezeken a területeken egészen más a dinamika, mint például Franciaországban, ahol gyakorlatilag panelvárosokat építettek fel a nagyvárosok peremvidékén, amik csak vonattal megközelíthetőek. Tehát míg Franciaországban ki tudott alakulni egy olyan párhuzamos univerzum, ami valójában egy különálló világot jelentett, addig például Németországban, vagy Berlinben, Kreuzberg vagy Neukölln egy olyan város részé vált, ahol valóban nagyobb mondjuk a törököknek vagy közel-keletieknek az aránya, de ugyanakkor meg tudott indulni egyfajta gentrifikáció is, mivel pont a belváros miatt ezek drágább ingatlanok, stb. Brüsszel az más kérdés, mert ott azért a kormányzás nem működik olyan jól, de azt kell látni, hogy ezek közül mindegyik más pályát járt le, és nincs egyetlen egy modell, ami mindegyikre vonatkozó lenne, és mindegyiknél egyébként más problémák vannak a közbiztonsággal adott esetben, vagy oktatással, stb. Ami a demográfiát illeti, az egy sarkalatos kérdés, és valóban a bevándorló gyökerű lakosságnak az aránya egyre magasabb. Svédországban minden negyedik gyerek, aki megszületik, bevándorló szülőkkel rendelkezik. Az fontos látni persze, hogy nem minden bevándorló muszlim, vagy közel-keleti, vagy afrikai, nagyon nagy az Európán belüli migráció is, tehát amikor azt mondjuk, hogy Frankfurt lakosságának már csak kevesebb, mint fele német, azért ott nagyon sok az európai bevándorló, hasonló a helyzet Rotterdamban is, ahol mondjuk a lakosságnak 16%-a muszlim, de több, mint fele bevándorló, és itt többnyire uniós bevándorlókról van szó. Ezzel együtt valóban az szükségszerű, hogyha csökken az őshonos lakosságnak az aránya, akkor az ő kultúrájuk egyre inkább háttérbe szorul, és ez egy teljesen jellemző folyamat Nyugat-Európában, gyakorlatilag minden városban. Ami egyébként megint csak egy fontos kérdés, amiről keveset beszélünk, az az állampolgárság kérdése. Európában azért vannak valóban olyan országok, hogy 10% a külföldi eredetű lakosságnak az aránya, vagy 15, de mondjuk itt van az Egyesült Arab Emírségek, ahol 80% a külföldieknek az aránya, mégsem merül fel soha a kérdés, hogy veszélyeztetik-e a többségi társadalom kultúráját, egy jogból soha nem kapnak állampolgárságot, de még a gyerekük, még az unokájuk se kap állampolgárságot, ha törvényszegnek, hazamennek, ha gazdaságilag nincs szükség a munkájukra, hazamennek, tehát ott ez egyáltalán nem probléma. Európában 15%-ról beszélünk, és ami miatt ez gondot jelent, hogy Európában állampolgárságot kaptak ezek az emberek. Engedélyezték az európai kormányok, és engedélyezik mai napig a családegyesítéseket. Tehát, hogyha Európa mondjuk azt mondaná, mint ami Magyarországon van, hogy oké, ide jöhet egy vendégmunkás, 100 000 számra, mindegy, itt van 2 évre, 2 évre meghosszabbíthatják a vizumát, de utána, ha vége van, hazamegy. Ha itthon közben magyar pár talál, akkor is hazamegy, és majd újra be kell adni a vízumkérelmet, amíg ő itt van, nem kérelmezhet egy újabb típus vízumot, és csak is egy munkavállalói vízuma lehet, és nem utazhat tovább. Tehát, hogyha ez jogilag körbe van bástyázva, akkor a bevándorlás hasznos is lehet. Az a probléma, hogy Nyugat-Európában nem tették meg ezeket az óvintézkedéseket, és gyakorlatilag társadalmi problémává vált az egész bevándorlás kérdése.
2: Az első válaszában említette, hogy Európa sok tekintetben szigorított, és a magyar recept felé indult el, de hát látjuk, hogy ez még például az ilyen családegyesítési programok kapcsán messze van attól, amit Magyarország szigorú feltételekként felállított, vagy meghatározott. Mégis a migrációs paktum az fenyeget azzal tulajdonképpen, hogy az Európába beáramlott migránsokat szétosztják a tagállamok között. A magyar kormány jelenlegi álláspontja szerint teljesen egyértelműen elutasítják ezt. Most egy választás előtt állunk, tehát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy nyár elején még ez lesz-e a magyar vezérel, vagy pedig változik. Ha változna, és a migrációs paktum kapcsán Magyarországon is megjelennének a migránsok, annak lehet-e olyan következménye, mint amit most Európában látunk? Lehet-e olyan tömeges migráció onnantól fogva Magyarországon, illetve az hogyan hatna a mindennapokra?
3: Hát itt alapvetően egy kvóta az, amit megszabtak. Magyarország a kvótából aránytalanul nagy részt vesz ki, vagy kényszerítenének rá, azért, mert Magyarország nem célpont, ahogy ezt ön is mondta, illetve mert Magyarország túl jól végzi el a házi feladatát, tehát csak a tavalyi évben 11.600 embert fordítottak vissza a határról. Illetve van egy politikai vetülete is a dolognak. Tavaly december 8-án az Európai Bizottság 3 kategóriát állapított meg azok számára, akik kimaradnak a migrációs paktumnak a szolidaritási mechanizmusából, tehát akiknek nem kell befogadniuk embert, és akiknek nem kell kompenzálniuk, hogyha nem akarják befogadni. Az egyik kategóriában vannak a migrációs frontországok, Görögország, a mediterrán országok általában, Olaszország, Spanyolország, ami tiszta sor és teljesen jogos, miért nem maradnának ki, hát persze ők vannak most a fronton. A másik kategóriában azok az országok tartoznak, ahol migrációs veszélyhelyzet áll fent, Németország, Franciaország, Hollandia, Skandinávia, ami valóban célpont a migránsok számára, érthető, persze miért vennének be még több embert, amikor ők éppen szabadulni akarnak tőlük. A harmadik kategória azonban meglehetősen problematikus, különösen Magyarország szempontjából. A harmadik kategóriába tartoznak azok az országok, akik azért nem kötelező számukra részt venni ebben a mechanizmusban, mert bármikor fennállhat a migrációs vészhelyzet. Ide tartozik Csehország, Észtország, de Magyarország nem. Az előbb elhangzott, hogy Magyarország 11.600 ember fordított vissza, tavaly Csehország csak 8.000-et, Észtország 25-öt. Mégis Észtország mentesül, Magyarország nem. Tehát ezt nehéz nem politikai nyomásgyakorlásként értékelni az Európai Unió részéről. De ami a kérdését illeti, hogy ha megérkeznének Magyarországra migránsok, akkor mi lenne? Hát szükségszerűen lennének olyan városrészek, ahol letelepednének, ahol jól éreznék magukat, amennyiben a magyar kormány lehetővé tenné a családegyesítést, vagy későbbiekben bármilyen könnyítés jönne, akkor szükségszerűen felduzzadnának ezek a közösségek. És egyébként a másik probléma, hogy nem feltétlenül az első generációval van probléma, tehát én is ismerek ilyen 2015 óta itt élő szíriait, aki gyakorlatilag egész nap futárkodik, és így kidolgozza tényleg a lelkét is, és örül, hogy egyáltalán itt van. Nem is vele van a baj, hanem mondjuk, amint a Nyugat-Európában is nagyon sokszor a másod-harmad generációval, ahol identitásválság merül fel, elidegenedés a többségi társadalomtól, és ennek számos velejárója.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken lesz majd, továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban. Az info@radiomost.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom, szerkesztőségünk nevében Györfi Bettát hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: 91.2. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. Permetezik a fákat. A következő egy hétben Kaposváron az esti és éjszakai órákban lompermetezést végeznek. A növényvédelmi munkálatok célja a városi fák, köztük a platánok, juhorok és hársfák védelme a kártevők és növényi betegségek ellen. A városüzemeltetés közlése szerint a felhasznált szerek nem jelentenek veszélyt sem az emberekre, sem a méhekre, és nem károsítják a környezetet vagy a járműveket. A lompermetezést ezen a héten 2-től jövő hét szerdáig végzik el az időjárás függvényében. Újra szűrőbusz áll be a Kossuth térre. Jövő hét szerdán ismét egészségügyi szűrőbusz érkezik Kaposvárra. A Kossuth téren reggel 9 órától a délután 3 óráig lesznek ingyenes szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok. A résztvevők többek között anyajegy és szájüregi daganat szűrésen, csontsűrűség és testösszetétel mérésen, valamint vércukor és koleszterin szint vizsgálaton is részt vehetnek. Az 50 és 70 év közötti férfiak számára PSA szűrést is biztosítanak, ami a prosztata állapotának korai jelzésére szolgáló vérvizsgálat. A programban sportegészségügyi állapot felmérések, dietetikai tanácsadás és a mozgás receptre program bemutatója is szerepel. Futókon a békefenntartó missziók. A Somogy vármegyei kormányhivatal galériában hétfőn katonákról szóló fotókiállítás nyílt. A tárlaton a Koncsák Barna főhadnagy felvételei láthatók, amelyek koszovói és boszniai békefenntartó missziók során készültek. A fotók a katonák mindennapjait, kiképzéseit és hivatalos eseményeit mutatják be. A főhadnagy a missziók vezető fotográfusaként dolgozott. 1,3 millió jött össze a Pont a jó ügyért gyűjtésen. A Finó csoporta Táncsics Mihály Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában résztvevő diákokat mintegy 1,3 millió forinttal támogatta. A Pont a jó ügyért kampányban a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatának minden megszerzett bajnoki pontja után 500 forintot ajánlottak fel. A csapat a szezonban összesen 2564 pontot szerzett, miközben története 21. magyar bajnoki címét is megnyerte. A támogatást közösségi programokra fordíthatják a diákok. Az összegyűlt összeget képletesen kedden adta át a Táncsics gimnáziumban Szommerné Egyed Linda, a Finó Food Kft. Ügyvezetője, a röplabda csapat játékosaival és vezetőivel közösen. A drukkhelyzet akár előnyre is fordítható. A kaposvári MCC legutóbbi pódium beszélgetésén az érettségi időszak kihívásairól és a vizsga stressz kezeléséről esett szó. A szakértők szerint a drukkhelyzet akár előnyre is fordítható, mert segítheti a fókuszt és a koncentrációt. A múlt hét csütörtöki rendezvényen diákok, szülők és érdeklődők közösen beszélgettek arról, hogy hogyan támogathatók a fiatalok a szóbeli érettségi előtt, illetve milyen lehetőségek várják őket az érettségi után. A programban az MCC egyetemi programját is bemutatták, amely a középiskola és az egyetem közötti átmenetet segíti, valamint szakmai és közösségi fejlődési lehetőséget kínál a hallgatóknak. Roncsból alakított ki vadászlest az orvadász. A Fonyódi Járási Ügyészség vádat emelt orvadászat és lopás miatt egy férfi ellen. Az 50-es éveiben járó vádlott illegális vadetetőt alakított ki egy dél-balatoni területen, majd egy roncsautóból vadászlest készített, ahonnan vaddisznókat lőtt ki. Emellett a Fonyód környéki tógazdaság alkalmazottjaként csaknem 180 ezer forint értékű süllőt is ellopott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott a férfival szemben. A motoros húsznál rövidebbet a szabálytalan autós miatt. A somogyi rendőrség egy Igalnál történt cserben hagyásos baleset szemtanúit keresi. A baleset idén április 6-án történt. Egy motoros szabályosan közlekedett, amikor egy autó áttért a sávjába, és emiatt fékezni és ellenkormányozni kényszerült. A két jármű nem ütközött össze, de a motoros elesett és a vízelvezető árokba csúszott. A motoros megsérült a balesetben, az autós azonban megállás nélkül tovább hajtott. A szemtanúk akár a 112-es segélyhívó számon is jelentkezhetnek. Főként a viharos idő adott munkát a tűzoltóknak. A somogyi tűzoltókat a hétvégén 65-ször riasztották. Egy tűzeset mellett 64 műszaki mentéshez vonultak az egységek, A legtöbb esetet a viharos időjárás okozta. 54 alkalommal kidőlt fák és leszakadt faágak miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Több településen is útra dőlt fák akadályozták a közlekedést, sőt volt, ahol vasúti sínekre zuhant fa. Emellett három közúti balesetnél is a tűzoltók segítettek. Ezek közül az egyiknél Nagyatád és Somogyszob között egy nyerges vontató és egy traktor ütközött össze. Nem vette figyelembe a másodfokú viharjelzést. A balatoni vízirendőröknek a hétvégén már menteniük kellett. Vasárnap kora este a viharos időben csónakkal sodródott el egy férfi paloznaknál. A férfi az erős viharos szél miatti hullámzásban nem tudott partra jutni. A vízirendőrök a közeli kikötőben vontatták a férfit a csónakjával együtt. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság megjegyezte, hogy az eset idején másodfokú viharjelzés volt, amit a csónakos férfi nem vett figyelembe. Jön a bronzcsata harmadik felvonása. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabdaklub szerdán folytatja a bronzpárbajt a bajnokságban. A KKK 1-1-re áll összesítésben a Paks elleni viadalban, miután az első meccset múlt hét csütörtökön megnyerte hazai pályán, majd utána vasárnap idegenben 113-92-re kikapott. A párharc 3 győzelemig tart. A Kaposvár 22 év után zárhatna ismét éremmel az élvonalban a 2004-es bajnoki címe óta, bronzérmes pedig még sosem volt. A szerdai KKK Paks mérkőzés 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Lemondta a válogatottságot Vojvoda. Nem ölti magára többet a válogatott mezét Vojvoda Dávid, az Alba Fehérvár kosárlabdázója. A 35 éves kaposvári születésű kosaras 17 éven át szerepelt a nemzeti csapatban, összesen 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon is részt vett. Vojvoda azt mondta, nehéz döntést hozott, de lezárja ezt a fejezetet, és a jövőben a klub karrierjére koncentrál, hogy többet pihenhessen és ezzel meghosszabbíthassa a pályafutását.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég, és a hőmérséklet 17-18 fok környékén alakul, hajnalban pedig 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdától további javulás várható, napos, nyugodt időben bízhatunk, és 23 fok lesz a legmelegebb órákban. A hétvégéig további felmelegedés várható, és szombat-vasárnap már 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
2: Jump off, my nigga!

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Az érettségi időszak kihívásairól és a vizsga stressz kezeléséről esett szó a Kaposvári MCC legutóbbi pódiumbeszélgetésén. A szakértők szerint a drukhelyzet akár előnyre is fordítható, mert segítheti a fókuszt és a koncentrációt. A rendezvényen a diákok, szülők és érdeklődők közösen beszélgethettek arról, hogy hogyan támogathatók a fiatalok a szóbeli érettségi előtt, illetve milyen lehetőségek várják őket az érettségi után. A programban az MCC egyetemi programját is bemutatták, amely a középiskola és az egyetem közötti átmenetet segíti, valamint szakmai és közösségi fejlődési lehetőségeket kínál a hallgatóknak. Orvvadászat és lopás miatt emelt vádat a Fonyódi járási ügyészség egy férfi ellen. Az 50-es éveiben járó vádlott illegális vadetető helyet alakított ki egy dél-balatoni területen, majd egy roncsautóból vadászlest készített, ahonnan vaddisznókat lőtt ki. Emellett egy Fonyód környéki tógazdaság alkalmazottjaként csaknem 180 ezer forint értékű süllőt is ellopott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott a férfiban szemben. Szerdán folytatja a bronz párbajt a bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári kosárlabda klub. A KKK 1-1-re áll összesítésben a Paks elleni viadalban, miután az első meccset múlt csütörtökön megnyerte hazai pályán, majd utána vasárnap idegenben 113-92-re kikapott. A párharc 3 győzelemig tart. A Kaposvár 22 év után zárhatna ismét éremmel az élvonalban, a 2004-es bajnoki címe óta, bronzérmes pedig még sose volt. A szerdai KKK Paks mérkőzés 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy Sándor Zsolttal korábban együtt szolgáltak, és amikor ő volt a vezérkari főnök, akkor Sándor Zsolt volt a helyettese. Ruszin Szendi Romulus közleményében azt írta róla, hogy végigjárta a ranglétrát a legmagasabb vezetői beosztásokig, és szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Sándor Zsolt Böröndi Gábort váltotta, akit 2023-ban neveztek ki. Melegebb időt és szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencében, ez hangzott el a Hungaromet szakmai konferenciáján. A klímaváltozási modellek szerint a Kárpát-medencében az évszázad végére tovább emelkedik az átlag hőmérséklet, miközben a nyarak egyre szárazabbá válnak. A kutatások szerint a csapadék eloszlása is átalakul, a téli időszakban lehet több eső, míg nyáron tartósabb szárazságok jöhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdától további javulás várható. Napos, nyugodt időben bízhatunk és 23 fok lesz a legmelegebb órákban. A hétvégéig további felmelegedés várható, és szombat-vasárnap már 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: fele. Ettől visszahoznak utcák és közterek, mindenki pörgeti a tag mindig tele.
1: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a...
2: Gidák!
1: Hallgassátok a rádió mostot. Csikidám!